0: ormentesítést, és a hőség idején az utak járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A következő időszakban sem várható elegendő mennyiségű csapadék, a helyenként esetlegesen előforduló kismértékű esőzés nem jelent változást a fokozott tűzkockázatban. A kis mennyiségű eső ugyanis az erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés néhány óra alatt felszárítja. A helyenként erősödő szél ráadásul tovább növeli a biomassa kiszáradását és a keletkező tüzek terjedési sebességét.
1: Az időjárásról.
0: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kurátortársak kortárs képzőművészeti kurzus középiskolásoknak címmel hirdetett pályázatot a Miskolci Galéria. A foglalkozások február 3-án indultak 60 órában, melyek 7 tehetséges diáknak nyújtottak átfogó ismereteket. A tavasz folyamán volt rajzi, festészeti, szobrászati és litográfiai kurzus, jártak műtermekben és restaurátor műhelyekben is. Ennek keretében nyílt kiállítás a résztvevők munkáiból és rendezésében, Sakszínű világ címmel, amelyet a múzeumok éjszakáján mutattak be a Miskolci Galéria alkotóházában. Elsőként Madarász Györgyi projektvezetőt hallják.
2: A Nemzeti Tehetségprogram írt ki egy olyan pályázatot, amiben lehetőség volt arra, hogy egy olyan kurzust indítsunk, ami tehetséges diákoknak, tehát valamennyire rajzi előképzettséggel rendelkező diákoknak egy ilyen kvázi kurátorképző kurzust indítsunk. A terv az volt, hogy egy egész iskolai év alatt járjuk körbe azokat a témaköröket, technikákat, ami fontos lehet egy ilyen tevékenységnél. Tehát voltak rajzi alapok, volt festészeti kurzus, litográfiai kurzus, ugye kihasználva az alkotóház grafikai műhelyét, Varga Évával volt egy szobrászati kurzus, és utána pedig elkezdtünk dolgozni a produktumon, ami egy kiállítás volt. A témát a gyerekek találták ki, ez a sakk volt a központi téma, és ennek mindenféle vetületét, átgondolását jelenítették meg tulajdonképpen. Nagyon jó ötletekkel jöttek, a társadalmi egyenlőtlenségek leképeződésével, a bizalommal, a generáció közti összeköttetéssel, ugye a játék révén, maga a játék, hogy mennyire fontos az életben. És ehhez készítettek olyan installációkat, festményeket, grafikákat, ami ehhez kapcsolódik.
1: Hány gyerek vett részt ebben a programban?
2: 7 gyerekkel indultunk, egyikük lemorzsolódott, úgyhogy végül is 6-an állítottak ki, de hozzá kell tegyem, hogy azért elég zsúfolt volt ez az utóbbi fél év. Minden héten egyszer találkoztunk, és hát ugye azért közben volt olyan, aki érettségizik, felvételizik, tehát hogy nekik ez dupla teher volt, de nagyon lelkiismeretesen végigcsinálták, és szerintem nagyon jó lett a végeredmény is.
1: Itt az alkotóházban egy kiállítást tekinthettünk meg, ezt esetleg a múzeumok éjszakáján kívül is láthatja a közönség?
2: Igen, a múzeumok éjszakája után még egy hétig fenntartjuk, tehát munkaidőben bármikor be lehet jönni és meg lehet nézni, illetve hát ugye az a lényeg, hogy használni is lehet, tehát hogy játszani is lehet ezeken a sakkasztalokon, vagy hát olyan installációkon, ugye, amik a sakkhoz kötődnek, úgyhogy várunk mindenkit, akit érdekel ez a téma.
1: Megálltam az alkotásaid előtt, és én nem gondoltam, hogy egy fiatal lány alkotásai ezek. Lukács Johanna Zsanna, mióta festesz?
3: 6 éves korom óta érdeklődöm a művészet iránt.
1: Mik voltak ennek a festői pályának az állomásai? Milyen iskolába jártál? Kik voltak azok a tanárok, akik téged ebbe az irányba tereltek?
3: Én eredetileg Angliában éltem, és amikor visszaköltöztem Magyarországra, akkor egy művészet iskolába iratkoztam be, ahol sok segítséget és támogatást kaptam a rajztanáraimtól. A Zavasi gimnáziumba járok.
1: Tulajdonképpen egy kicsit plakátszerűek ezek az alkotások, de realisztikus. Hogy tudod megfogalmazni magadban a saját művészetedet?
3: Hát, sokszor próbálok a műveimbe a saját stílusomat kifejteni, hogy tudják, hogy én alkottam. Maga, hogy ilyen színesen csináltam, ezzel próbálom érzékeltetni, hogy ez az én munkám, és hogy én készítettem. Ezért csináltam egy ilyen sorozatot, szóval ezért hasonló az 5 festményem, meg ugye az egy installációm, mert hasonló színekbe festettem le őket.
1: Lila, türkisz, nagyon élénk színek.
3: Én szerettem volna, hogy élénk legyen, és hogy a terembe kitűnjön.
1: Mi a témája az installációdnak?
3: Hát eredetileg a téma ugye a sakk volt, én próbáltam egy ilyen sorozatot teremteni valakinek az életébe, hogy jelenik meg a sakk. Például valakinek a nagyszülője tanította meg, próbáltam a sakkal szimbolizálni betegségeket is, a demenciát, ugye akik régóta szerettek sakkozni, ugye demencia miatt már nem tudják folytatni ezt a szeretett játékukat. Próbáltam azt is ábrázolni, hogy a sakk az összehozza az embereket, és ugye ez is egy ilyen közösséget tud teremteni ezzel. Én alapjáratból nem szeretek sakkozni, sosem szerettem, nem nagyon az én világom ez a logikai játék, ezért próbáltam úgy ábrázolni, ahogy én kiskoromban láttam. Van egy olyan festményem, aminek a neve a Király védelmében, amit egy kislány ábrázol, meg egy nagy sakkbábú. És az ötlet a gyermeki képzelet világa ihlette, ahol a dolgok gyakran sokkal nagyobbnak és jelentősebbnek tűnnek, mint a valóságban. Ezzel azt akartam üzenni, hogy a képzelet fontos része a gyermekkornak, és segít más szemmel látni a világot.
1: No hát, itt megállítalak, 17 éves vagy, annyira a gyermekkor még nincs távol tőled, azt hiszem, hogy a felnőtt kor viszont közelebb van. Hogy érzed?
3: Hát, még nem nagyon érzem azt, hogy a felnőtthöz közel állnék, de már érzékelem azt, hogy növök fel. De...
1: Hát, ha már saját stílusod van, akkor azt hiszem, hogy ez a felnőtté válásnak egy nagyon fontos eleme.
3: Én úgy gondolom, hogy a stílus ez mindig változó, szóval én még mindig abba a korba vagyok, hogy ez még változhat, szóval még mindig próbálom megtalálni, hogy nekem mi jelképez engem a legjobban, és szerintem a mostani műalkotásom az nagyon meg is mutatta ezt.
1: Mit jelent most ez neked, hogy itt az alkotóházban az egyik falon a te munkáid vannak?
3: Nagyon sokat jelent nekem, hogy a falon lehetnek a munkáim, és hogy tényleg más is megtekintheti az én alkotásaimat. Ez mindig is egy nagyon nagy álmom volt, és szeretnék újra továbbra is ezzel foglalkozni, és remélem a jövőben újra meg tudom ezt csinálni, mert nagyon nagy élmény volt, és jó is a közösség, szóval sikernek könyvelem el.
1: A pályázat egyik kiállítója, debreceni Olivier, mit kell erről tudni?
4: 21 éves egyetemista vagyok, miskolci, nem egész egy éve járok ide az alkotóházba rajzolni, alkotni, és mindenféle kreatív tevékenységet végezni.
1: A téma a sakk volt, és ezt mindenki másféleképpen ragadta meg. Ön hogyan? Nagyon érdekes installációkat láttunk.
4: Nekem a sakk az egy nagyon közel álló dolog a szívemhez. Egy nagyon informális környezetben ismerkedtem meg a sakkkal. Olaszországban éltem egy fél évet Erasmus program keretében, és ott volt egy ilyen klub, ami nagyon megszeretette velem és egy kedves barátommal, aki most is jelen van a sakkot. Én elsősorban a vizuális oldalról próbáltam megközelíteni, ez látszik az installációmon is. Egy nagyon izgalmas térbeli topográfia kiemelkedése válik valóvá az asztallal, amit terveztem.
1: És van egy másik installáció, ahol a sakkot az élővilággal köti össze.
4: Így van, az egy kezet ábrázol, ami éppen egy gyaloggal lép, mégpedig az utolsó mezőre lép a gyaloggal, és ugye a sakkban, amikor a gyalog átér az utolsó mezőre, akkor átalakulhat bármivé, bástyává, futóvá, akár vezérré. És én egy metaforát vontam ebből, mégpedig az, hogy a gyalog az a hernyót jelenti, és a királynő pedig a pillangó, amiben az ember szabadságot és gyönyörűséget lát. És ezt az átváltozást jelképezi a Báb állapot című installáció.
1: Mit jelent most ez, hogy itt kiállít, milyen volt ez a program?
4: Fantasztikus volt, gyakorlatilag az elejétől a végéig olyan emberekkel tudtunk kapcsolatba kerülni, aki számomra, mint fiatal művésznek rendkívül élmény volt, nívós művészekkel, és a foglalkozások is ezeken kívül is nagyon-nagyon jók voltak, és nekem ez az első kiállításom, illetve olyan kiállítás, amin munkám megjelenik, szóval nekem ez egy hatalmas élmény.
1: Kurátortársak kortárs képzőművészeti kurzus középiskolásoknak címmel hirdetett pályázatot a Miskolci Galéria. A foglalkozások február 3-án indultak 60 órában, melyek 7 tehetséges diáknak nyújtottak átfogó ismereteket. Ennek keretében nyílt kiállítás a résztvevők munkáiból és rendezésében, Sakkszínű világ címmel, amelyet a múzeumok éjszakáján mutattak be a Miskolci Galéria alkotóházában. A megnyitón készült összeállításunkat hallották.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Hálaadó Isten tiszteletet tartott a Taktaharkányi Református Egyházközség. Június 20-án szombaton nyugdíjba vonulásának alkalmából búcsúztatták

0: sebetek dicsőségetek. Még az úton meggyógyultok, és egészségesen érkeztek haza. Még a haldoklók is boldogan tekintettek rá. De a gazdám nem volt a kíséretében. Meghalt-e, vagy sebesülten hever, nem tudtam. Már akkor forróság volt rajtam. Gehenna. Fél kézre tápászkodtam, és vért hánytam. Egy Esztán nevű Zoltán ült mellettem lába törötten. Rám kiáltott.
1: Tű a lapát sarkantyúját! Csoma van rajtad!
0: Akkor már magam is tudtam. A torkom, hónaljam meg volt dagadva. A csatából megmenekültem. A pestisbe beleestem. 52. fejezet. Másnap délután összeszedték a sebesülteket, s elhordták a táborba. Láttam, hogy engem elkerülnek. A csoma növekvő erővel gyulladt belém. A halál a lábamnál fogva húzott már, de én még mindig kapaszkodtam az élet gyökerébe. Feleim, könyörögtem síró szemmel a mellettem elmenőknek. Ne hagyjatok itt. Nem is feleltek. Aztán egyenként szólongattam őket. Taros, könyörülj rajtam. Sukoró, vigyetek már engem is. Cobor, mozduljon meg a szíved. Cobor meg is állt. A vállát vonogatta. Mit használ neked, ha beviszlek is? Csoma van benned az ebattát. Legalább emberek között halok meg, és nem hollók között. Rázta a fejét. Pökött, és továbbment. Magamra maradtam. Lófej volt a párnám, holttestek a társaságom, száldosó hollók az eléneklőim. A mezőkön kigyulladtak a nyergekből és fapajzsokból rakott mágják, magas oszlopokban szállt fölfelé a füst. Nyújtott hangokban kezdődött a táltosok gyászéneke. Dobok pergése, búgó kürtök szava kísérte az éneket. A hunok hite szerint a lángokból fölszálltak a lelkek, s magukkal vitték szolgáikul azokat, akiket a csatában megöltek. Hány mágia füstölt ott, és hány embert égettek el, nem tudom. Bizonyára csak kevesen részesültek ebben a megbecsülésben. Valamennyi holt hunt elégetni, erdő kellett volna. Aztán az ének is elmúlt. Nem maradt más hang, csak a távoli tábor morajlása, s a kerengő hollók károgása. És én ott feküdtem a holtak között étlen szomja. Istentől is elhagyottan. Időnként elkábultam, időnként ébredezett az eszméletem. Mikor leszállt az este, előtündököltek az égen a nyári csillagok, a halál érzete végtelen gyásszal borult reám. Csak éjjel ne halnék meg, csak még egyszer látnám a virradatot, a piros hajnalt, a fölkelő napot. És hát csak még egyszer ihatnék ebben a földi életben. Akármi ront a vizet, csak víz legyen, mert a belsőmben a pokol parazsa ég. A patak itt folyik előttem alig 10 lépésnyire, és én itt gebedezek a szomjúságtól. És akkor valami mégis történt velem. Már régen éreztem, hogy valami különös nyomás bántja a derekamat. Éjjel a csatatéren is kellemetlenkedett, de akkor annyira elfoglalt a lábam sebe, hogy nem gondoltam vele. Hát ahogy ott fekszem a halálom óráját érezve, gépiesen odanyúlok. Vélem, hogy valami nagy ütés

0: kéztől támadt daganat van ott a derekam táján, vagy hogy valami kő. Ha már meghalok, hát legalább az utolsó perceimben az se nyomjon, ha kő. Hát lám, mire tapintok? A tömlőre. A boros tömlőre, amit a gazdám adott a csata előtt. Egyszerre eszembe jutott, hogy akkor abban a nagy zavarban a nyerek helyett hátra az övembe kötöztem. Mert arra gondoltam, hogy a ló kidőlhet alattam, s akkor elvész a borom is. Semmi se látszott bizonyosabbnak, mint az, hogy nem érem meg a reggelt. Az öröm érzése mégis olyan lobot vetett bennem, mint mikor az elalvó tűz az utolsó lángjában még egyszer föllobog. A fogammal téptem ki a dugót, s ittam. Ittam mohón, végtelen ivással. És ittam. Az a savanyú, méregerős bor, vagy inkább ecet, éreztem, hogyan járja át minden eremet, inamat. Ittam, egész testemmel ittam. Minden porcikám, testemnek minden molekulája itta, szívta a bort. Csontomba, velőmbe belement, beleomlott, eloszlott bennem, mint spongyában a víz. Mind megittam az utolsó cseppig, s nyomban elaludtam. Meddig tartott az alvásom, nem tudom. Lehet, hogy egy nap, lehet, hogy két nap is. Az arcomat záporeső verte. Dörgött és villámlott. Villámlott és dörgött. Még mindig hanyat feküdtem, és a kezemmel védtem az arcomat. Eközben látom, hogy a világosság nappali. Érzem, hogy az eső átveri a ruhámat, mintha nem is esne, hanem öntenék az égből a vizet. Fél óra múlván szűnt a zápor, s a nap kisütött. A lábamat víz mosta csendesen. Ilyetten észleltem, hogy a patak megáradt, s annak a vize terjedez. Már látom az áradatot, de sárga, iszapos ár helyett bíbor színű szennyes víz hömpölyög a mederben. A csatatérről folyó víz. Fölvonakodok nagy innal-kinnal hátrább a lófejre, hogy a derekamat rátámaszthatom. S látom a rohanó árvizet. Látom, mint bukdácsolnak a hullámokban a halottak, mint lejtenek a süvegek és fapajzsok, nyergek, fasisakok, nyilak, dárdák, szénacsomók. A víz egyre nő, már a derekam alá is becsemcseg. Már emelgeti is a lábamat. Na, a szerencsétlenség sokféle módot küld, hogy meghalljak. A halottak pedig egyre utaznak előttem. Egyik hanyatt, másik háttal az égnek, a harmadik oldalt. Némelyiknek csak a köntöse látszik ki. De mennek tízével, húszával, utaznak a habos, veres vízben. S bukdácsolnak, integetnek, mintha mondanák. Ó, be jó vízben utazni a más világra! Tarts velünk, Zéta! Egyik-másik megáll és forog. Az újonnan érkezők hozzáütődnek és vele forognak. Aztán egy nagy társaság jön egyszerre, eloltja a forgókat, s új halottak kerengenek némán, komolyan. De amilyen gyorsan összegyűlt a társaság, épp oly gyorsan szét is oszlik. Egyik a másik után oldalog el. Utoljára csak egy marad, egy félig levágott nyakú római, akinek a feje a vállára van billentve. Az magában kereng nagy komolyan, aztán az is tovább lejt, mintha táncolna. Már a mellemet is ellepte a víz. Változatosságképpen egy nagy rossz híd lebeg felém. A híd rövid, s a karfája kéreges fából való. Arra gondoltam, hogy az a híd elvihetne engem a táborba. Minden erőmet kapásra szedem. A híd jöttön jövöget, hozzám ér. Belé kapaszkodok görcsösen. A következő percben én is ott lebegek a hűs hullámokban, s utazok a híddal, a halottakkal. Utazok hosszan, végtelenül ringatózva. A hullámok a nyakamat mossák, az arcomba is felfelcsapnak. Mikor arra a helyre érünk, ahol a tábort gondoltam, látom, hogy a térség üres. Sehol egy sátor, sehol egy szekér. Csak a szanaszét feketéllő tűzhelyek vallják, hogy ott volt Attila tábora. A parton egy farkas ivott a vízből. Sokat ehetett, mert mohón ivott. Vitt a víz tovább. Végtére este felé embereket láttam a parton. Férfiak, asszonyok, gyermekek álltak a víz szélén. Csákjákkal és gajmós botokkal húzgálták ki a halottakat, az úszó fasisakokat, dárdákat, fegyvereket, fatalpusarukat. Kiálltak. Isten nevére! Kihúztak. Bámulva álltak körül. Könyörüljetek, mondottam. Vigyetek házba, adjatok ennem. Csak néztek, bámultak. Akkor eszmélkedtem rá, hogy görögül beszélek, holott ők katalaunok. Se nem frank, se nem burgundi, se nem gót. Eddig csak holt tanúit látták a csatának, most, hogy egy élő került eléjük a csatából, ugyancsak mereszgették rám a szemüket. Végre egy papot pillantok meg közöttük. Annak nyöszörgök latinul. Reverendissime domine, én Lupus püspöknek a rabja vagyok. Aztán nem tudom, ami történt velem. Ötvenharmadik fejezet. Bolond az, aki kétségbe esik. Íme, érre ám, hány alakban tört a halál. Hol az üstökömet ragadta meg, hol a lábamat, hol a mellemet, belém is bújt, s mégis itt vagyok. De azt máig se tudom, hogyan kerültem ki élve a pestisből. Néha azt gondolom, hogy az a megecetesedett erős vörös bor járta át orvosságként a testemet. Néha meg azt gondolom, hogy a sebláz leforrázta bennem a pestisnek a mérgét, s így maradtam élve. Tűnődjenek rajta az orvosok. Lupus püspök bizonyára elámult, mikor hozzávittek, s mondták, hogy szolgájának vallottam magamat. De szent ember volt, nem dobatott ki a házából. Tiszta fehér ágyban ébredtem föl. A fejemen, lábamon puha kötés. A szoba levegője tömjénnel illatos. A falakon szentek képei. Az ágyjal szemben öblös kandalló, előtte bőrökkel takart alacsony karosszék. Pater Sanctissime, hálálkodtam neki, mikor már megszólalhattam. Van-e az emberi nyelvekben olyan szó, amellyel meg lehetne köszönnöm a jó voltodat? Hozzám vetődtél, tehát bizonyára Isten küldött, felelte az öreg. A többivel ne gondolj. De látszott az arcán, hogy bámul a latinságomon. Azt gondoltam, hun vagy, mosolygott jóságosan. No, de ne beszélgessünk, túl vagy a bajon, áldassék érte az Úr neve. Ámen, feleltem könnybe lábat szemmel. Az a sült csirke, amelyet hosszú koplalás után először ennem adtak, úgy olvadt belém, mint a vaj. Soha életemben olyan gyönyörűséggel nem ettem. A pecsenye illata nem is az orromba ment, hanem a lelkembe, s a hús az már a számban erőmmé változott. Aztán bort ittam rá egy pohárral, s éreztem, hogy elértem az életemnek azt az óráját, amelynél boldogabb órám soha nem leszen. Az öreg püspöknek valami 20 papja volt, kanonok és tanulópapok. Együtt laktak az öreggel. A templomi ájtatosság végeztével levették a ruhájukat. Egyik kanonok főzött, a másik söpört vagy a kertben dolgozott. A harmadik a tehenet gondozta vagy fát vágott. Egy-néhány tanított, egy-néhány a híveket gondozta, kinek-kinek megvolt ott a dolga. Hogy ím fölépültem, az öreg nem győzött betelni a tudományom csodálatával, mert ő bizony a papjaival együtt nem sok könyvet nyűjt el. A világi írók közül csak Ovidius naptárát ismerte, a papjai meg csak éppen, hogy olvasni tudtak. Mikor az erőm visszatért, úgy ültem közöttük, mint Krisztus 12 éves korában a papok és írástudók között. Kérdeztem őket, és ők is kérdeztek engem. Sose tanultam egyházi tudományokat, mégis többet tudtam, mint ők. Az öreg maga volt csak tudós teológus. Az ő jelen voltában nem is igen bocsátkoztam teológizálásba, de neki nagy gyönyörűséget telt én bennem. Fiam, mondotta, téged csak ugyan Isten küldött hozzám. Csak a katalauni nyelvet tanuld meg, és a misézés módját, fölszentellek, és te leszel az utódom. A papok olykor görbe szemmel néztek rám, de én gyakorta ismételtem, hogy nem kívánok más lenni a klérusban, csak alázatos kutya. Eleinte nem igen hitték, de aztán, hogy fölkelhettem, és az apró házi munkákban is buzgolkodtam, megnyugodtak. Ó, tudok én alázatos lenni. A rabszolgaság nagy tanítómester az alázatosságban. Lassanként meg is szerettek. Azt se bánták már, hogy az öreg fiaként bánik velem. Árnyéka vagyok. Én járok vele a halottakhoz is. Én ülök mellette a mennyegzőkön, s más ünnepeken is. Isten adta nékem ezt a fiút, mondogatta az öreg a népnek is. Meglássátok, ebből szent ember lesz. Hát a szent emberségből annyi meg is volt bennem, hogy nem bántottam soha senkit, s ha valaki kedvetlenül nézett rám, annyi figyelmet tanúsítottam iránta, hogy meg kellett szeretnie. De ez csak játék volt nekem. Megvetettem azokat az embereket, akiknek minden beszéde csak a maga ügyei, meg a házi ügyek, pletykák, babonák. Csupán az öreg püspököt szerettem, igaz fiúi szeretettel. Az igazán szent ember volt. Némelyik ember öltözik bársonyba, sejembe, s rangja, méltósága minden más fölött hordozza, s mégis, mikor vele beszélünk, mindjárt érezzük, hogy ő kegyelme csak emberi testben élő állat. Más ember meg öltözik kopott plundrába, jár feslett köntösben és félretaposott saruban, de ha megszólal, mindjárt érezzük, hogy állati testben élő angyal. Némelyik ember akárhány iskolát jár is, akárhány könyvet olvas is, az értelme homályos. Tud szavakat, könyvcímeket, dátumokat, de ha a véleményét kérdezzük, elámulunk az ostobaságán. Másik ember, ha analfabéta is, világos értelmű, jó érzésű. Áldás azoknak, akik vele, mellette élnek. Az én püspököm is ilyen kopott öreg angyal volt szegény. Marha szőrből készült fekete csuhában járt, nyáron hajadon főtt és mezitláb, télen süvegben és csizmában. Szobájában nem volt egyéb ékesség, csak Jézus, Mária s Szent Pál képe. Azok is rossz képek, Jézus meredt szemű, Mária kancsal és Szent Pál csámpás. De szent embernek jó az ilyen is, a szeretete megjavítja a hibákat, még a festett emberen is. Az ágya gyékényes nyoszoja volt, a székek gyökérből valók. Ágybeli fehér neműe is csak úgy volt, hogy az asszonyok hordtak neki, mikor hallották, hogy már megint nincsen mit mosniuk. Inget nem viselt, nem is ismerte. Az ing a hunok találmánya. Az épületben sok szoba volt, de ő csak egyben lakott. A szomszéd szobát két koros kanonok lakta öt árva kisfiúval együtt. Valami öt szoba üresen állt, a városon átvándorló koldusok hálogattak benne. Az öreg a koldusoknak adta mindenét, a templomi jövedelmeit is. Rongyos ruhájukat újjal cserélte meg, és gondozta őket jó tanáccsal, vigasztalással is. Mikor a tél első hava leesett, az öreg összegyűjtötte a városi gyermekeket, és valamennyien tanítottunk. Én a legidősebbeket, s különösen azokat, akik papságra készültek. A latin nyelvet tanítottam nekik, s a Biblia volt a tankönyvem. In principio creavit Deus coelum et terram. Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. Ez volt az első lecke. Ajánlom a latin nyelv tanítóinak, hogy ebből a bibliai fejezetből induljanak meg a tanításban, könnyű mondatok és szép tartalmúak. Esténként, mikor már az árvák lefeküdtek, összegyűltünk az öreg szobájába, a nagy kandalló elé, s beszélgettünk. Néha vendége is érkezett az öregnek, hol a városból, hol vidékről. Olyankor sütöttünk, főztünk erősen. Volt úgy, hogy a novíciusok is el voltak foglalva, s az öreg tisztogatta a répát, vagy vágta a fát, vagy forgatta a nyársat. Vacsora után én a szentek legendáit olvastam nekik, két viaszgyertya illatos világosságában, s utána zsoltárokat énekeltünk. Gát pap magányosan is egy-két szent éneket, valami csodásan szép bariton bőgedezéssel. Aztán, ha vendégünk is volt, az öreg püspök történeteket mondott el az angolországi élményeiből, vagy pedig a többi anekdótázott. És én abban a boldog jómódban szomorú voltam. Mert tél volt, mikorra fölkelhettem az ágyból, s az erőm lassan tért vissza. A térdem begyógyult, de még nem hajolt. Elbocsátottak volna, ha nagyon kívánom, de hát hogyan üljek lóra rossz térdel? S ha jó volna is a térdem, hogyan lehetne átmerészkednem azon a sok farkas csordán, amely a vidékünket járta? Mintha farkas kongresszus volna, s a világ minden farkasa odagyűlt volna rá. A levegő ragadozói soha nem látott sokadozással kóvályogtak a magasban. Sasok, hollók, varjak. Egyebet se hallottunk, csak károgást. Beszélték, hogy kezdetben a püspök el akart temetni szegény minden halottat. A városi ámborai ki is mentek valami 500 ásóval, kapával, másnap azonban visszatértek. 100 000-nél is több ott a halott, mondták a fejüket rázva. Áldott az Isten, aki a farkast, hiénát, hollót és szelet teremtette. De hogyan induljak én ilyen világban útnak? Bús volt én nekem még a sarum szíja is. Dolgozni is csak azért dolgoztam szívesen, hogy ne gondolkodjak. De este, mikor lefeküdtem, bizony akármilyen fáradt voltam is, nem bírtam elaludni. Mi történik most otthon? Hogy éppen én nem mehettem haza. Néha olyan erővel rohant meg a hazatérés vágya, hogy kész lettem volna hajadonfővel gyalog nekilódulni a világnak. A püspök sokszor faggatott, hogy miért búsulok. Mi bajom nála? Ha nem tetszik a szegényes asztal, szívesen főzett többet. Ha ruha kell, szóljak. Egyszer aztán elmondtam neki az emőkével való történetemet. Hallgatta, szótlanul hallgatta. A végén aztán a fejét csóválta rá. Különös, hogy ilyen tanult, okos ember, mint te vagy, ennyire rabja egy tanulatlan, oktalan szoknyának. Hiszen én is voltam fiatal, én is cselekedtem bolondságokat, másztam falat, átúztam folyót, áldogáltam hideg, szeles éjszakán olyan ablak alatt, amelyik mögött a tündér nyugodtan hortyogott, de már az életemet nem tettem volna tányérra, hogy oda nyújtsam neki névnapi ajándékul. Elhiszem, sóhajtottam, de az a leány nem emőke volt. Emőke csak egy van. Át kell ezen jutni, fiam, mint a fogzáson, vigasztalt. Az a leánya télen már bizonyára férjhez megy, és mikorra hazajutnál innen, talán már szoptat is. Csak ezt nem mondta volna. Mintha tigris szakította volna fel a mellemet, és a szívemet cibálná, marcangolná. Ahogy ott ültem a tűznél egy felfordított szakajtókosáron, csak leestem a földre, és sírva átkoztam az órát, amelyben a halál kieresztett a markából. Az öreg megijedt. Szentelt vízzel locsolta a halántékomat. A fejemet az ölébe vette és simogatta, mintha anyám volna. Szegény fiú. Sajnálkolt. Mi nagy a bánatod? És mi nagy az éretlenséged. Lásd, én feleséges ember voltam, és 6 évig boldog házasságban éltem. Végtelen volt a mi szeretetünk. Hanem, hogy mindig imádkoztunk, azt mondtam. Tetszőbb lenne a jó Istennek, ha én pap lennék, te meg apáca. És így is történt. Elváltunk egymástól, Én püspök vagyok, ő apáca. De azért szeretettel gondolunk egymásra minden napon. A szomorúság is csak olyan hólyag, hogy ha nagyon feszül, elpukkad. A szent történeten nevetésre fakadtam.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter eset.
6: Főr Elézer.
4: Házasságon innen.
6: Katalin.
4: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
6: A foszti fiú esete.
8: Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Adora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. A Tiszapárt parlamenti képviselője Mellétei Barna Márton benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát készíti elő. A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14-e előtt keletkezett iratokra. A felülvizsgálatba a nyilvánosságot kiváltképpen az e-tárgykörrel foglalkozó tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni, csak így biztosítható, hogy a felülvizsgálat ténylegesen demokratikus körülmények között történhessen meg, és lehetőség nyíljon a teljes körű információs kárpótlás megvalósítására. A törvénymódosítás létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot, amely konkrét javaslatokkal segíti a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztatja. A bizottság 11 tagból álló testület, amelynek tagjaira nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek, illetve a kultúráért felelős miniszter tesz javaslatot a kormány részére. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa, az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A következő időszakban sem várható elegendő mennyiségű csapadék, a helyenként esetlegesen előforduló kismértékű esőzés nem jelent változást a fokozott tűzkockázatban. A kis mennyiségű eső ugyanis az erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés néhány óra alatt felszárítja. A helyenként erősödő szél ráadásul tovább növeli a biomassa kiszáradását és a keletkező tüzek terjedési sebességét.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a kooperáció az evolúció varázsbotja? De egyáltalán, ha az élővilágot nézzük, akkor mit tekintünk kooperációnak? Milyen kölcsönösen előnyös együttműködések léteznek? Ezekre keressük a választ dr. Zahar Istvánnal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársával és dr. Sajring István tudományos tanácsadóval.
2: Arról van szó, hogy az együttműködés alatt vagy a kooperáció alatt valami olyan tevékenységet vagy valami olyan működését értjük az élőlényeknek, ami a másik élőlénynek segítséget nyert, vagy együttműködnek az élőlények, de ez egy költséges együttműködés. Ha viszont költséges, akkor a természetes szelekció, úgy gondoljuk, olyan irányba hat, hogy valahogy ezt kicselezze. Hagyja a többiekre a költséget, és ezt a költséget megúszva ő jobban fog tudni terjedni, nagyobb lesz a rátermettsége. Ez egy izgalmas és nehéz kérdés, rengeteg olyan jelenséget látunk a biológiában, ahol együttműködés van, mégis így első ránézésre úgy tűnik, hogy az együttműködést kijátszani, az egy jó stratégia lehet.
3: Sokkal könnyebb az egysejtűeket modellezni, szimulálni, vagy velük dolgozni számítógépben, mint mondjuk bonyolultabb organizmusokkal, és több példa is áll rendelkezésünkre, hiszen tényleg a mikróbák világában nagyon magas a kooperáció aránya, nagyon sok faj a mikróbák között, az egysejtűek között csak más fajok jelenlétében tud növekedni, tud élni, és ez remek táptalaja a különböző kutatásoknak, amiket mi is folytatunk.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nagyon sok kölcsönösen előnyös együttműködő kapcsolat létezik a biológiában, az egyszerű organizmusoktól, a növényeken és állatokon át az emberig. Izgalmas kérdés, hogy melyek azok a mechanizmusok, amelyek az együttműködést fenntartják, vagy az, hogy az evolúciós kooperáció hogyan függ össze az emberi társadalom kialakulásával. Ha például a klímaváltozást nézzük, akkor az globális együttműködést sürget, ahol mindenkinek fel kellene áldozni valamit a saját előnyéből a közösség érdekében. Mégsem történik meg. Miért? Takács Ádám riporter ma erre keresi a választ.
2: Igazán különleges témáról fogunk beszélni, két kutatóval, Zahar Istvánnal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Kooperáció és Evolúciós Ökológia Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársával.
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: És Sajring Istvánnal, a Kooperáció és Evolúciós Kutatócsoport tudományos tanácsadójával.
4: Üdvözlöm a hallgatókat én is!
2: Evolúció, kooperáció. Kicsit fejtsük ki, hogy hogyan is aránylik ez a két fogalom egymáshoz. Hogyan lehet ezt kutatni?
4: Talán nem haszontalan, hogyha azt tisztázzuk, hogy a kooperáció szó itt az együttműködést jelenti magyarul, és hogy ez miért egy ilyen kiemelt témakör, azt elég gyorsan és könnyedén el lehet magyarázni. Arról van szó, hogy az együttműködés alatt, vagy a kooperáció alatt valami olyan tevékenységet, vagy valami olyan működését értjük az élőlényeknek, ami a másik élőlénynek segítséget nyert, vagy együttműködnek az élőlények, de ez egy költséges együttműködés. Ha viszont költséges, akkor a természetes szelekció, úgy gondoljuk, olyan irányba hat, hogy valahogy ezt kicselezze. Hagyja a többiekre a költséget, és ezt a költséget megúszva ő jobban fog tudni terjedni, nagyobb lesz a rátermettsége. Ez egy izgalmas és nehéz kérdés, rengeteg olyan jelenséget látunk a biológiában, ahol együttműködés van, mégis így első ránézésre úgy tűnik, hogy az együttműködést kijátszani, az egy jó stratégia lehet, tehát ez egy nehéz kérdés, amit meg akarunk válaszolni, hogy miért látjuk ezt olyan gyakran. És tulajdonképpen mi azzal foglalkozunk mindnyájan, hogy különböző biológiai rendszerekben megértsük, hogy mégis mik azok a mechanizmusok, amik az együttműködést fenntartják ennek ellenére.
2: Az evolúcióban rendkívül gyakori az együttműködés, vagyis a kooperáció. Élő példái vagyunk amúgy mi hárman, akik most nem csak azzal kooperálunk, hogy egymással beszélgetünk, hanem egyénenként is tulajdonképpen együttműködő és önmagukban élő sejtek halmazai vagyunk. Hogyha így nézzük, ilyen sejtszintű együttműködésekkel is foglalkozik a kutatócsoportotok?
3: Természetesen, már csak azért is, mert sokkal könnyebb az egysejtűeket modellezni, szimulálni, vagy velük dolgozni számítógépben, mint mondjuk bonyolultabb organizmusokkal. És több példa is áll rendelkezésünkre, hiszen tényleg a mikróbák világában nagyon magas a kooperáció aránya, nagyon sok faj a mikróbák között, az egysejtűek között csak más fajok jelenlétében tud növekedni, tud élni, és ez remek táptalaja a különböző kutatásoknak, amiket mi is folytatunk.
2: Tulajdonképpen az evolúciót vizsgálni talán az egyik legnehezebb, tekintve, hogy csak egy pillanatfelvételét látjuk az egész folyamatnak. Talán következtetni valamelyest tudunk az előtte lévőkre, és becsülni a következőkre, de mégis hogyan néz ki ez a munka, amikor tényleg az evolúciót kutatjátok?
4: Nagyon sokféle megközelítés létezik, tehát az a probléma, amit mondtál, az egy nagyon komoly probléma. Úgy is mondhatnánk, hogy az evolúcióbiológia az egy történettudomány. A régmúltba kell valahogy visszatekintsük, aminek nagyon-nagyon kevés nyoma látható már. Ezeknek a nyomoknak alapján próbáljuk meg megérteni, hogy mi történhetett. Tehát valóban az egyik módszer az, hogy ilyen összehasonlító, úgynevezett filogenetikai vizsgálatokat végeznek az evolúcióbiológusok, megnézik, hogy a ma élő közel rokonfajok milyen tulajdonságba közösek, milyen ősi jellegek lehettek jelen, milyen olyan közös jellegek vannak, amik például a mi esetünkben annak a jelei lehetnek, hogy milyen tulajdonságok azok, amelyek például az együttműködés irányába hajtottak egy családot, vagy egy fajt, vagy melyek azok, amik ellene dolgoztak. Ez egy megközelítési mód. Van egy másik megközelítési mód is, amit mi alkalmazunk sokszor, hogy viszonylag egyszerű modelleket, matematikailag leírható modelleket állítunk össze egy-egy problémának az elemzésére, és a modell elemzéséből következtetéseket vonunk le, ami alapján leginkább azt mondhatjuk, hogy mi az, ami elképzelhető, mi az, ami valószínű, hogy történt, és mi az, ami nem nagyon valószínű. Hogy pontosan mi történt, megint hangsúlyozom, azért, mert ez egy történettudomány, ezt nem tudjuk megmondani, sőt, van egy gyanunk, hogy sok esetben soha nem fogjuk tudni pontosan megmondani, mert a nyomok mondjuk milliárd évekre nyúlnak vissza, és azok már eltűntek, tehát nagyon nehéz. És akkor tulajdonképpen az is egy lehetséges megoldás, hogy olyan fajokat keresünk, olyan mintafajokat, amelyekben olyan gyors a szelekciós változás, hogy azt laborban is meg lehet vizsgálni. Mi nekünk nincs laborunk itt, tehát azokat a kísérletes eredményeket és adatokat, amelyeket más kutatók előállítottak, azokat mi tudjuk használni arra, hogy a modelljeinket építsük, vagy a modelljeinkkel tudjuk igazolni azt, hogy ezek a jelenségek, amiket megfigyeltek, azok mögött hát milyen mechanizmusok vannak.
2: Felmerül az emberben a kérdés, hogy ugye az evolúció történetében mi volt az első kooperációs motívum, ami megjelent? Mi volt az az első együttműködés, amit érdemes lehet kutatni? Gondolom, hogy a alacsonyabb szintű szervezetekben kell ezt keresni, mert ugye korábbi időkre nyúlik vissza a válasz.
3: A legelsőt természetesen nem tudjuk pontosan, de azt sejtjük, hogy az még a kémiai evolúció idejébe zajlott, tehát ez körülbelül akkor, amikor a földi élet kialakult, vagy az előtt, hát hogy mondjuk kb. 4 milliárd éve, amikor molekulák, szabadon úszkáló vagy felszín kötött molekulák az őslevesben úgy döntöttek, hogy valamiért nekik megéri együtt maradni. Ebben nagyon sok a kérdés, hogy pontosan milyen molekulák voltak ez, mikor érte meg nekik, és miért maradtak fönn, de abban a pillanatban, hogy ők valamilyen biológiai zsákokba bezáródtak, tehát az is egy kooperáció volt, ahol a membrán, ami körülvette ezeket a molekulákat, az kialakult, akkor onnantól kezdve már egy magasabb szelekciós egység jött létre, tehát onnantól kezdve már ezek a biológiai zsákocskák voltak a szelekció áldozatai, vagy alanyai, és így már az egész csoportnak érdeke volt, hogy fent tudjanak maradni. És azért megérte együttműködni a benne lévő molekuláknak, amelyek adott esetben ugye valami nukleinsavak lehettek például, vagy nagyon rövid molekulák, nukleinsav molekulák, amelyek azt az örökítő anyagot hordozták, amelyet ma is hordoznak az élő sejtek, tehát DNS vagy RNS formájában. Mi ezzel a kérdéskörrel közvetlenül nem foglalkozunk, de mások itt az intézetünkben igen. Mi egy kicsit később kezdjük el, vagy kicsit később lépünk be a képbe, tehát olyan 2 milliárd évvel ezelőttről beszélünk, amikor lényegében önálló egysejtűek összebútoroztak, és létrehozták az első olyan komplex sejtet, ami tulajdonképpen minden ma élő embernek és állatnak és növénynek, illetve gombának is az őse. Ez a mitokondrium és az eukarióta sejt eredete.
2: Kooperáció és kooperáció között rengeteg különbség van. És tulajdonképpen, ha már csak a biodiverzitás oldaláról közelítjük ezt meg, ezernyiféle megoldást is szül ez evolúció szinten. Kicsit arról beszéljünk, hogy tényleg hányféle fajta együttműködés van, ami mondjuk a ti kutatásaitok szempontjából érdekes.
3: Az organizmusok nagyon sokféle módon tudnak együttműködni, hát ha csak arra gondolunk, hogy mi emberek hányféle módon tudunk segíteni egymásnak, közép vagy hosszú távon akár, az is számolatlanféle lehet, de ami meg a biológiai organizmusok nagyobbik hányadára vonatkozik, tehát hogy az állatok, növények, baktériumok hogyan oldják ezt meg, az is rendkívül változatos. Hát a mikróbák esetében, tehát egysejtűek esetében például segítkezhetnek egymásnak azzal, hogy tápanyagot nyújtanak egyik a másiknak. Ez lehet úgy is, hogy konkrétan olyan anyagokat állítanak elő, egy faj olyan anyagot állít elő, amit a másik faj meg tud enni, és cserébe ezért ő is kap valamit. De az is lehet, hogy valaki csak szemetet termel maga körül, de ez mégis hasznos lehet egy másik fajnak. Közösen tudnak védekezni ragadozó fajok, vagy antibiotikumok ellen, vagy tudnak olyan stabilizáló környezetet létrehozni maguknak, például ilyen biofilmekben, tehát ilyen mikrobiális rétegekben, amelyben mindenki boldogan el tud lenni. Tehát, hogy az nekik ott egy jobb környezet, mint hogyha szabadon a kőzet felszínen élnének például. Aztán, hogyha többsejtű organizmusokra gondolunk, hát ott is nagyon sokféle módon tudnak kooperálni az állatok, meg a növények.
4: Eszembe jutott, hogy létezik egy másik eléggé természetes osztályozás. Az egyik az, hogy amikor az együttműködés egy fajon belül van, mi azt szoktuk általában kooperációnak hívni, és amikor két vagy több különböző faj között van ez a kölcsönösen előnyös együttműködés, azt akkor mi inkább mutualizmusnak hívjuk. Ugye az ember például egy olyan faj, hadd emeljük ki magunkat ilyen szempontból, amelyik egy, sokszor mondják, egy hiperkooperátor. Tehát a fajon belüli együttműködés az rendkívül kiterjedt, nagyon sokféle, együttműködési típus van, és az ember arra is képes, hogy ezeket a kapott javakat, azokat így át is tudja váltani. Tehát az, hogy te tegnap vigyáztál a gyerekemre egy órát, ennek fejében átviszek neked egy tál mézes kalácsot, ez például ennek az átváltása egy nagyon egyszerű. Nekünk ez teljesen természetes, de az állatok erre nem képesek.
2: Számtalan, tényleg órákig lehetne sorolni, hogy mennyi kooperációs megoldás van. Ha csak egy példát kéne említeni, ami nagyon érzékletes, hogy mennyire ki van eszentízve mondjuk két faj között, melyiket tudnátok elmondani?
4: Ez mindig nehéz, amikor megkérdezik, hogy mi a kedvenc könyved, akkor sem biztos, hogy azt mondod, de mi a kedvenc, de ez egy példa, ami egy elég jó példa. Ez a kurtafarkú tintahal és a vele szimbiózisban élő Alivibrio fischeri, mondjuk úgy, hogy egy mikróba, amelyik vele együtt él. Most őt úgy kell elképzelni, hogy ez a kurtafarkú tintahal, ez a tengerben él, és bebújik szépen a homokban nappal, hogy elbújik a predátorok elől, de éjjel följön a tenger felszínére táplálkozni. Ami nem veszélytelen, főleg ha süt a hold, mert akkor észreveszik a predátorok, ragadozók éjjel is. És neki van erre egy elképesztő trükkje, van egy speciális szerve, ahova begyűjti ezt az egyetlen egy mikróba fajt, az Alivibrio fischerit, amelyik fényt ad ki magában, mert ez a faj egy speciális úgynevezett luciferáz enzimet használ, és ennek az enzimnek a segítségével egy gyenge fényt áraszt ki magából. És miért jó éjjel világítani, gondolhatnánk, ez a legnagyobb hülyeség, amit egy faj csinálhat? Hát azért, mert a föntről jövő hold megvilágítja ezt az állatot, és megjelenik alatta az árnyéka. De a fény szervecskéje, amiből a baktériumok világítanak, az körülbelül akkora fényt tud előállítani, mint maga a hold fénye, és megszűnik az árnyéka. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy világít halványan, válik láthatatlanná. Ez így egy nagyon szép történet, de hogyan lehet ezt megoldani? Azért különösen izgalmas ez, mert amikor a tinta leteszi a petéjét, akkor nincs benne a baktérium, de ezt neki valahonnan föl kell szedni. Most egy pohár tengervízbe több száz különböző fajú baktérium van, és neki ebből egyetlen egyre van szüksége. Hogyan oldja ezt meg? Hát először is a bejáratánál ennek a különleges fényt kiadó szervnek van egy olyan különleges nyákanyag, amely csak bizonyos típusú baktériumokat vonz. Tehát azok megtapadnak, a többiek nem. És itt jön a következő trükk. Belül ez a fényszervecske viszont hidrogénperoxidba rendkívül gazdag. Most a hidrogénperoxid az egy nagyon erős sejtméreg, azt a bizonyos kórházakban még ma is alkalmazzák. És a legtöbb baktériumot megöli. Kivéve az Alivibrio fischerit, ami ehhez alkalmazott, sőt a hidrogénperoxidot használja arra, hogy a már említett luciferász enzimet működtesse. Tehát van egy úgynevezett szűrő beépítve a gazdába, oda bejön első szűrés, ki az, aki meg tud tapadni, második szűrés, ki az, aki be tud jönni a sejtszerveckébe, és ott csak azok maradnak meg, akik le tudják bontani a hidrogénperoxidot, és ez tipikusan ez az egyfaj. Ez a módszere. Azért azt még el kell mondani, hogy a dolog még nem olyan egyszerű, mert ő jól érzi magát itt ez a baktérium, és szaporodik szépen. Ezért minden reggel a nagy részüket az kilöki magából a tintahal, és újra növeszti éjszakára megint a baktériumok, tehát etetni kell őket, és a részüket megint kilöveli reggel. Tehát így mindig körülbelül egy olyan méretű populációt tud fenntartani.
2: Az evolúciós kooperáció mennyire hozható összefüggésbe a társadalom kialakulásával?
4: Ezt a kérdéskört beágyazhatjuk az egy

0: egész bioszférát. De ehhez az kellett, hogy valamikor az ősibb korokban, ezeknek az eu-szociális társadalmakban élő rovaroknak az ősei, azok egyszerűbb módon együttműködtek. Majd ez az együttműködés vezetett oda, hogy ők így együtt egy ilyen sikeres szelekciós egységé váltak, és ezek után alakul ki az, hogy munkamegosztás is van köztük, meg és így tovább, és így tovább. Az ember evolúciós sikere ezzel teljesen párhuzamosan azon múlik, hogy az ember őseink azok már rendkívül kooperatív, együttműködő élőlények voltak, ezt biztosan tudjuk a leletekből, és kis csoportokba éltek, és ezek a kis csoportok így együttesen tudtak hatékonyabban működni, és tudták kiszorítani azokat a csoportokat, akik nem voltak képesek olyan hatékonyan együttműködni. Azt tudjuk, hogy az evolúció történetében ez a viselkedés típus, ez egy rendkívül fontos viselkedés típus. Egyébként itt akkor most zárójelbe teszem, még arról nem beszéltünk, amit ugye elindítottuk, hogy még mindig ravasz kérdés az, amiről nem beszélgettünk, hogy akadályozzák meg az együttműködők azt, hogy a csalók azok elterjedjenek és kiszorítsák őket. Tehát mi a módszer általában, vagy specifikusan egy-egy tipikus esetben? Ugye nyilván más fogunk mondani, hogyha az emberekről beszélünk, meg mást, hogyha a baktériumokról.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Sajring Istvánnal, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének tudományos tanácsadójával és dr. Zahar István tudományos főmunkatárssal. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
2: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, ahol már egy éve áll a munka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe, amiben viszont azonnal tudtunk lépni, azaz Intercity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenység újraindítása volt az új tulajdonos a MÁV részéről, tette hozzá. Egyúttal jelezte, hogy ez ugyan nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen partner nem tudott megbízható partner lenni eddig. Ennek azonban vége. A MÁV a járműjavító mögé állt, és ennek köszönhetően a beragadt IC és hálókocsik forgalomba állítása újra kezdődhet, jelentette ki a politikus. A miniszter a posztban felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár. Egy évek óta alulfinanszírozott egészségügyi rendszert kell újra helyzetbe hozni úgy, hogy a beteg kerüljön az egészségügyi ellátás fókuszába, miközben az ágazat transzparensen működik, mondta az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt kiemelte, az egészségügy a jelen kormányzat alatt prioritást élvez, az ágazat a felső polcra került. Bejelentette, Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember fogja vezetni az egészségügyi

0: egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, amely hivatal független lesz a minisztériumtól, és feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése, az innovációs és kutatás összehangolása. A miniszter megerősítette azt is, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kaló Zoltán vezetésével valódi biztosító lesz az eddigi egyszerű kifizetőhely helyett. Hegedűs Zsolt azt mondta, a világon mindenhol kihívása a gazdasági lehetőségek és a gyorsan elérhető egészségügyi ellátás közötti egyensúly megteremtése, de a magyar ágazat mind normálisan, mind GDP arányosan alulfinanszírozott. Hozzátette, a kormányzat által ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók bérrendezésére és az alapellátás megerősítésére fogják költeni. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-jei hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása értelmében már a harmadik országokból érkező kísértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Az NMHH szerint egy fontos csomag esetében át lehet ütemezni a kézbesítés időpontját, de akár át is lehet irányítani a küldeményt. Ha a kézbesítés sikertelen és a megadott határidőig nem jelentkezünk a levelünkért vagy a csomagunkért, a szolgáltató visszaküldi azt a feladónak akkor is, ha a megrendelt terméket már előre kifizettük. Sokan úgy tudják, hogy ha a kézbesítési kísérletkor nem vagyunk elérhetők, vagy a küldeményt nem tudjuk átvenni, akkor a szolgáltatónak a kézbesítést legalább még egyszer meg kell kísérelnie. Ismét megrendezik a Vidéki Független Színházi Fesztivált. A kulturális seregszemlét szeptember végén Szentesen tartják, tájékoztatott a Vidéki Független Színházak Szövetségének elnöke. Kancsár Orsolya közölte, a szeptember 23-án kezdődő ötnapos fesztivál központja a szentesi Tóth József Színház és Vigadó lesz. A rendezvényt nem csak a Vidéki Független Színházak legizgalmasabb előadásai bemutatkozási fórumának szánják, hanem szakmai találkozóhelynek is. A programra meghívják a független színházi érdekképviseleteket, valamint a kulturális kormányzat képviselőit is, és közös kerekasztal beszélgetést kezdeményeznek a független színházi szféra jelenéről és jövőjéről. Kancsár Orsolya kitért arra, hogy a tavaly tavasszal alakult Vidéki Független Színházak Szövetsége egy év alatt megduplázta tagságát, ami egyértelműen jelzi, hogy országszerte egyre nagyobb az igény a vidéki független színházak önálló érdekképviseletére és szakmai összefogására. A szövetség jelenleg Magyarország 19 megyéjéből 11 tagszínházat tömörít, amelyek saját régiójukban meghatározó kulturális szereplők.
1: Az időjárásról.
0: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szép szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Zahar Istvánnal, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársával, és dr. Sajring István tudományos tanácsadóval arról, hogy milyen kölcsönösen előnyös együttműködések léteznek az élővilágban. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Milyen lehetőségeitek vannak a gyakorlatban?
3: Lehet, hogy most nagyon nagyot ugrok, mert most az emberi együttműködésnek a hátteréről fogok egy kicsit beszélni. Ahogy az elején is meséltem, arra azért tudunk információkat begyűjteni, hogy hogy viselkednek a résztvevők, milyen mechanizmusok működtetik, és abból esetleg például arra is kapunk információt, hogy mi lehet ennek a múltbeli háttere, illetve mi az a módszer, hogy megakadályozzuk azt, hogy a csalók azok elterjedjenek az együttműködők között. És például az emberi együttműködésnél lehet kísérleteket csinálni. Ezek az úgynevezett humán kísérletek, én például foglalkozom ilyenekkel is, vagy lehet olyan adatokat elemezni, ami az emberi viselkedéssel kapcsolatos, és az adatelemzésből lehet erre következtetni az emberek, hogy viselkednek bizonyos helyzetekben, amikor lehet együttműködően, vagy nem annyira együttműködően viselkedni. Megszereztünk egy viszonylag nagy adatbázist, ahol jótékonysági futóknak az adatait megkaptuk, illetve azt, hogy ezeknek a futóknak az adományozók, akik egy jótékonysági szervezetet támogatnak a futón keresztül, különböző pénzösszegeket adományoznak. A futó gyűjti, hirdeti is, hogy gyertek és adjatok, én futok 42 kilométert, és adjatok nekem pénzt. Na most itt van több érdekes szempont ebben az adatbázisban. A futó az megadja nyilván azt, hogy ki ő, meg ő hirdeti, de akik őt támogatják, azok eldönthetik, hogy megadják-e a nevüket a támogatásban nyilvánosan a honlapon, vagy nem adják meg, illetve hogy megadják-e, hogy mennyit adtak a futónak, vagy nem adják meg. Most ez azért érdekes kérdés, mert megkérdezhetjük, hogy vajon az adott pénzösszegtől függ-e az, hogy valaki megadja az összeget és a nevét, csak az összeget, csak a nevét, vagy egyiket se. És hogyha az ember elemzi ezeket az adatokat, akkor kiderül, hogy azok az adományozók, akik jellemzően az átlag alatti összeget adják, azok hajlamosak nem megadni az összeget, hanem csak a nevüket. És akik viszont nagyon nagy összeget adnak, azok hajlamosak nem megadni a nevüket, de megadni az összeget. Miért érdekes ez, vagy mire lehet ebből az nagyon egyszerű elemzésből következtetni? Arra lehet következtetni, hogy aki keveset ad, az tulajdonképpen egy picit szeretné eltüntetni ezt a számára nem túlzottan kellemes információt, hogy ő nem igazán sokat fektetett be. Tehát ez így egyfajta csalási mechanizmus. Hogy a többség körülbelül ugyanannyit ad, az pedig egy ilyen olyan mechanizmus, hogy nem akarok semmilyen irányba kitűnni a többiektől, mert ezt is tudjuk az emberről, hogy az nem vet jó fényt senkire, hogyha nagyon kitűnik a többiektől semmilyen irányba. A nagyon sokat adók, azok valószínű pont ezért tüntetik el a nevüket, nem akarnak kitűnni, mert ez kellemetlen lehet, egy ilyen kérkedés lehet egy kicsit. Viszont, ez nagyon érdekes, valószínű azért adják meg az összeget, nyilván ezt nem tudjuk, csak sejtjük, mert ezzel a támogatott személynek a hírnevét akarják támogatni. Ezzel azt akarják mondani, hogy figyelj, mi téged nagyon szeretünk és nagyra tartunk. Tehát a többiek megnézik, hogy volt, aki adott neki 50 ezer forintot, akkor őt nagyra tartják. Tehát tulajdonképpen ő egy ilyen nagyon kooperatív viselkedést végez úgy, hogy az ő kérkedése az el legyen fedve. Tehát ezt az egész kis példát azért meséltem el, hogy az ember nagyon érzékenyen manipulálja a környezetét azzal, hogy kooperáció az fönnmaradjon jól, de ha lehet, akkor néhányan megpróbálnak egy kicsit kevésbé kooperatív stratégiát követni, de még mindig jó hírnevet szerezni.
2: Gyakorlatilag akkor ez az evolúció, kooperáció, kutatási irányvonal akár piaci elemzésekhez is hozzájárulhat, hogyha jól értem.
3: Abszolút. Ezeket a dolgokat az emberi viselkedés esetében a szociológusoktól kezdve a gazdasági szakemberek mind használják ezeket az eredményeket. Egyébként ennél az adatbázisnál rengeteg mást is vizsgáltunk, és ennek alapján magának az alapítványnak tudtunk mondani javaslatokat, hogy melyek azok a dolgok, amik hatnak arra, hogy mennyi bevételt tudnak szerezni egy ilyen kampányból. Tehát például van egy régi elképzelés, hogy az indító összeg, amennyit egy futónak beadnak, az meghatározja a többiek, mennyit fognak adni. Ugye ez egy ilyen alapító hatás, többiek látják, hogy ja, ez a norma, akkor ezt fogom adni. Ezt korábban is mérték, hogy ez így történik, érdekes módon a mi esetünkben eznek lényegesen kisebb hatása volt. De például, most ha már ennél az adatbázisnál maradunk, van néhány érdekes dolog még. Itt a futó maga írhat magáról egy rövid bevezetőt, amiben beírhatja, hogy miért csinálja ezt, mennyire nagy kihívás ez neki, mennyire gondolja úgy, hogy amit támogat alapítványt, az egy nagyon-nagyon fontos alapítvány. És néztük a szövegelemzés és a begyűjtött összeg alapján, hogy milyen összefüggések vannak. És amit lehet látni, hogy aki jobban hangsúlyozza, hogy aminek én gyűjtök, az egy klassz dolog, az több embert fog bevonzani. És aki azt hangsúlyozza jobban, hogy nekem ezt a futást, ezt egy nagy kihívást megcsinálni, tehát én sokat fektetek bele, az is több embert fog bevonzani. Hát ezek is pont olyan dolgok, amik ilyen nagyon emberi dolgok, de egy ilyen egyszerű adatbázisban azt lehet igazolni, hogy mi erre érzékenyek vagyunk, és tényleg így működünk, hogy az egyik ad egy költséges jelzést, akkor a másik erre reagál, és a költség függvényébe fog reagálni.
2: Sajnos emberi értelemben nagyon sokan ismerjük a csalóknak a definícióját, viszont evolúció szempontból egészen más lehet a megközelítés. Kiket nevezünk csalónak e téren?
4: Csalónak nevezük azt a viselkedést, vagy stratégiát szaknyelven, amelyik úgy húz hasznot a környezetében levő kooperáló egyedekből, hogy ő maga nem fektet ebbe energiát, tehát ő megspórolja a költségét a kooperációnak, vagy az együttműködésnek, ellenben ugyanúgy húzza a hasznait.
2: Mondjuk egysejtűek szintjén ezt hogyan kell elképzelni?
4: A mikróbák esetében ez rendkívül egyszerű, hogyha elképzelünk egy mutuális párt, fajpárt, tehát ahol két faj egymásnak segít, egyik is juttat valami tápanyagot a másiknak, másik is juttat valami tápanyagot az egyiknek, akkor ő nekik megéri ezt a kapcsolatot fenntartani, mind a kettő profitál belőle. De hogyha felbukkan egy olyan új egyed, akár egy harmadik faj, akár egy mutánsa valamelyik jelenlévő fajnak, amelyik csak elveszi a szabadon hozzáférhető hasznot, de vagy tápanyagot, de nem ad cserébe semmit, no akkor ő csal, mert akkor ő megspórolja annak a költségét, hogy bármit is termelnie kelljen. És az a költségek és az előnyök arányának a függvénye, hogy melyik stratégia, tehát a csaló vagy az együttműködő stratégia fog-e fennmaradni. A csalók mindig felbukkannak, tehát biológiai értelemben ők megkerülhetetlenek, és egyszerűbb és bonyolult stratégiák is vannak, amellyel a csalókkal le lehet számolni, de hosszú távon mindig fel fognak bukkanni, és ezért az evolúció olyan stratégia párokat, tehát olyan együttműködő fajokat tud előnyben részesíteni, amelyeknél szorosabb az együttműködés, és több előnyt ad, mint amennyit egy véletlenszerűen felbukkanó csaló ki tud húzni a rendszerből. Például mondhatnám a többsejtű organizmusok, növények, állatok, vagy akár az ember esetében is azt, hogy a többsejtű szervezet az egy együttműködés az önálló sejtek között, amelyek aláírták azt a szerződést, hogy ők örökre együtt maradnak, vagy legalább nagyon sokáig együtt maradnak, és közösbe teszik bele a munkájukat. Na most ehhez képest dönthet úgy egy sejt, hogy ő mégis inkább a saját kontójára elkezd szaporodni, illetve a gazdaszervezet kárára, mert ugye ez az, amikor egy rákos sejt keletkezik, vagy egy mutáció révén létrejön egy rákos sejt típus, és onnantól kezdve akár a teljes szervezet erőforrásait felélheti, és elpusztíthatja azt a sejtet. Tehát ez egy tipikus csaló viselkedés, és ez az együttműködés nagyon sok szintjén megjelenik, ha nem mindenhol hívjuk rákos sejteknek, de nagyon sokféle formában jelenhet ez meg, tehát tényleg akár az egysejtűek közötti együttműködést is tönkreteheti, de akár az emberi szervezetet is.
2: Azt értem, hogy evolúció szinten a régmúltból is lehet következtetni dolgokra, de mi a helyzet a jövővel? A jövő kooperációját tudjátok-e vagy szeretnétek-e vizsgálni, és segítsége ehhez mondjuk a mesterséges intelligencia?
4: A triviális válasz erre az, hogy nincsen olyan szervezet a Földön, amely globális szinten tudna kooperálni, legalábbis az összes egyede globális szinten tudna kooperálni egymással. Mi most majd, hogy nem rá vagyunk kényszerítve arra, hogy ezt megtegyük, mert a klímaváltozás, az meg az egyéb globális problémák, amelyek ennek kapcsán felmerülnek, azok erősen abba az irányba sodornak minket, ahol globális szintű összefogásra van szükség, globális szintű együttműködésre van szükség, ahol minden egyed feláldoz valamit a saját hasznából, vagy a saját előnyéből a közösség érdekért, hogy mint közösség, mint a Föld bolygó túl tudjunk élni, amelyen ember is van. mert hogy a bolygó nélkülünk is túl fog élni, csak az nekünk nyilván nem egy kedvező forgatókönyv.
2: Viszont mindenképpen érdekes kérdés az, hogy akár mi kooperálhatunk-e a mesterséges intelligenciával, vagy akár a mesterséges intelligencia és mesterséges intelligencia közötti kooperációból tanulhatunk-e valamit.
3: Ez most az történik, hogy mi együttműködünk a mesterséges intelligenciával, tehát amikor valaki ír egy cikket és fölteszi az internetre, azt felhasználja a mesterséges intelligencia arra, hogy magát képezze, tehát ezzel én segítettem őt, és amikor én kérdezek tőle valamit, és mondjuk tegyük föl, hogy nem hülyeséget válaszol, akkor viszont ő segített nekem. Tehát, hogy ez a dolog létezik már most is, és sokan írnak arról, hogy ez egyre célzottabb lesz, ez az együttműködés, és hogyha megnézzük a tudományos világot, ugye a legtöbben ezt a ChatGPT-t ismerik, mint mesterséges intelligenciát, de ezen túl most már nagyon-nagyon sok olyan ettől elkülönült platformban, amelyik a mesterséges intelligenciára lépül, és éppen a tudomány világában vannak olyanok, amelyek direkt erre specializálódnak. A második kérdésre a mesterséges intelligenciák együttműködése, hát azt kell mondjam, hogy azért itt rengeteg minden olyan probléma van, ami riasztónak is tűnhet. Tehát sokszor érezhetjük úgy, hogy nagyon sok olyan képessége van, amivel messze túlmutat rajtunk, hát az információ összegyűjtésében, annak a kezelésében elképesztő gyors, amit mi nem tudunk lekövetni, és egyáltalán nincs kizárva, hogy ezt rossz indulatú módon lehessen használni, és a végén nagyon rossz irányba menjen el ez az egész. Tehát, hogy úgy mondjam, nem hiszem, hogy egyedül vagyok azzal, hogy nem csupa optimizmussal gondolok erre az új világra.
4: Egy fontos különbséget szeretnék azért kihangsúlyozni a mesterséges intelligencia meg a biológiai organizmusok között, és az pedig az, hogy a mesterséges intelligencia jelenleg nem tud szaporodni. A kooperációt is mi biológusok biológiai organizmusokra értelmezzük azért, mert hogy azt gondoljuk, hogy a biológiai organizmusok természetes szelekciója az, ami a csalók ellenében például a kooperációt fent tudja tartani. Hogyha mesterséges intelligencia, ami még nem tud szaporodni, ott a természetes szelekció sem működik, tehát ugye nincsenek különböző mesterséges intelligenciák, amelyek egymással vetélkedve szaporodnának és törekednének arra, hogy minél több felhasználót meghódítsanak. Valószínűleg az idő kérdése és a mesterséges intelligencia is el fog jutni egy olyan szintre, ahol valamilyen primitív szaporodást fog tudni produkálni, de még nem tartunk ott, és amíg nem tartunk ott, addig a természetes szelekciónak sincs kitéve a mesterséges intelligencia, valami fajta más szelekciónak van kitéve, amit például a nagy tech cégek kontrollálnak, vagy esetleg a felhasználók valami indirekt módon.
2: Tulajdonképpen itt a beszélgetés alatt jól körvonalazódik az én olvasatomban, hogy mennyi mindenre is jó ez a kooperáció kutatás, ugye a csalás elhárítása. Ott van a lazac, ami már gazdasági haszonnal is jár, és ott van még a társadalmi levetülés az egésznek, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben vett jó gyakorlatokat is tudjuk adaptálni. Ezekből a kutatásokból lesz, jól értem?
3: Természetesen, ahogy erről már szó volt, a klímaváltozás elleni küzdelem az egy ilyen globális együttműködési kihívás. Nyilván a probléma ugyanaz nagy skálán, hogy azok, akik nem vesznek részt ebbe az erőfeszítésbe, azok járnak jobban, mert nem tesznek be a közösbe, viszont a haszonból ugyanúgy részesülnek. Amilyen sikertelenek ezek a megbeszélések, ezek a klímacsúcsok az utóbbi évtizeden, ez pontosan mutatja, hogy mennyire nem működik ez jól az embernél. De egyébként, hogy ha már itt szóba jött, ennek a problémakörnek a kísérletes vizsgálatával is foglalkozunk, tehát éppen most helyeztünk be egy olyan humán kísérlet sorozatot, ahol azt vizsgáltuk, hogy kísérleti beállításban a kísérlet résztvevői mikor hajlandóak inkább együttműködni egy ilyen klímaszituációhoz hasonló helyzetben, vagy mikor kevésbé együttműködőek. Talán itt gyorsan megosztható érdekes következtetés, hogy közben azt is vizsgáltuk, hogy a résztvevőknek milyen személyiségjegyeik vannak, hogy milyen személyiségjegyek határozzák meg az együttműködési hajlamot. És ami legmeglepőbb volt, hogy mértük azt, hogy mennyire érzi komoly problémának a klímaváltozást az adott kísérleti arany, illetve arra is rákérdeztünk, hogy ő mennyire aktív ebben, hogy tegyen ellene. És az egyetlen csoportja, a faktorok egyetlen csoportja az az úgynevezett klímaaktivitás volt, ami kapcsolatban volt azzal, hogy valaki mennyire volt együttműködő egy ilyen szituációban, pedig a kísérlet során egyszer se ejtettük ki azt a szót, hogy klímaváltozás. Tehát ez egy olyan helyzet volt, hogy egyszerűen vagy kooperál valaki, vagy nem kooperál, nem volt kontextusba helyezve. Ez nekünk meglepő eredmény volt, mert például azt is mértük, hogy valaki egy képzeletbeli helyzetben, egy ilyen kérdében mennyire gondolja, hogy ő segítőkész másokkal, és ezzel nem volt kapcsolatban. Tehát ez az, az érdekes következtetés, hogy valaki mit gondol magáról, hogy ő milyen, az sokkal kevésbé számít, az sokkal inkább azt számít, hogy arra kérdezünk rá, hogy te miket szoktál csinálni.
4: Egy nagyon kritikus, fontos különbséget még itt kihangsúlyoznék a globális problémák megoldásával kapcsolatban, ami különbözővé teszi a mi aktuális szituációnkat, például a nyálkagombás példától, ahol ugye az volt, hogy a különböző összetételű spórák a különböző élőhelyeket kolonizálják, és akkor amelyik sikeresebb, az marad fenn, ott működik a csoportszelekció. A mi esetünkben nincsenek különböző élőhelyek, egy van, és azt kell megmentenünk, jelenleg nem áll rendelkezésünkre B-terv, hogy egy másik bolygóra költözzünk, vagy ha igen, akkor is ez egy nagyon kicsi szűk rétegének, vagy metszetének, a populációnk metszetének nyújtana megoldást. Úgyhogy nálunk ez húsba vágó, hogy mi itt és most oldjuk ezt meg, kooperatíve.
3: Ami viszont a mi oldalunkon van, tehát egyáltalán nem tagadva az, hogy nincs egy igazi szelekciós mechanizmus, ahogy István is mondta, de a mi oldalunkon van, hogy elvileg beszélgetni lehet a dolgokról, és megállapodásokat lehet kötni, illetve elvileg, aki megszegi a megállapodást, azt lehet büntetni. Tehát be lehet építeni olyan mechanizmusokat, amelyekkel a csalókat hát megpróbáljuk kordába tartani. Nem állítom, hogy ez eddig sikeres volt egyáltalán, csak azt szeretném mondani, hogy ez egy másik szituáció alapvetően.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy milyen kölcsönösen előnyös együttműködések léteznek az élővilágban.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
5: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban. Hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, ahol már egy éve áll a munka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz majd igénybe, amiben viszont azonnal tudtunk lépni, azaz Intercity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenység újraindítása volt az új tulajdonos a MÁV részéről, tette hozzá. Egyúttal jelezte, hogy ez ugyan nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen partner nem tudott megbízható partner lenni eddig. Ennek azonban vége. A MÁV a járműjavító mögé állt, és ennek köszönhetően a beragadt IC és hálókocsik forgalomba állítása újra kezdődhet, jelentette ki a politikus. A miniszter a posztban felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A Magyar Neurológiai Társaság rangos kitüntetése, a szakterület egyik legjelentősebb elismerése a Sánta Kálmán emlékérem. Ezt idén Csépány Tündének, a Debreceni Egyetem docensének, a Szklerózis Multiplex Centrum vezetőjének ítélték oda iskolateremtő munkásságáért, az SM kezelésében elért kiemelkedő eredményeiért. Csépány Tünde a második nő a kitüntetettek sorában. Pályáját az SM betegek gyógyításának szentelte. Az évek, évtizedek során nagyot fejlődött ez a terület, 1996-ban jelent meg az első immunológiai gyógyszer, ami áttörést jelentett a szklerózis multiplex kezelésében. Ma már több mint 50 készítménnyel, személyre szabott terápiával tudják segíteni, hogy az érintettek teljes, aktív életet élhessenek. Csépány Tündét hallják.
6: Szántó Kálmán olyan nagyszerű ember, aki ezt a klinikát, neurológiai országos központtá tette annak idején, és olyan mértékű kutatásokat végzett, egybefonva az oktatással és a gyógyítással, ami páratlan volt annak idején. A róla elnevezett díjat, amit a felesége 25 éves halálévfordulójakor gondolt ki és adományozták először, nyilvánvalóan egy olyan személynek gondolták adni, aki a klinikai gyógyításban, kutatásban méltó lehet rá, követi az ő nyomdokát. Elsősorban ez mindig egy egyetemi központba teremtődik meg. Én 1980 óta ezen a klinikán dolgozom. 90-es évek után választottam egy olyan betegcsoportot, szklerózis multiplex, ami krónikus fiatalkorba kezdődik, akkor még nem lehetett tudni, hogy lesz-e kezelése valójában. Akiket láttunk, a diagnosztika később állapította meg a betegséget, ezért sokkal hamarabb tűnt úgy, hogy rokkantá válnak, és én szerettem volna ezt jobban megismerni, miután az immunológia óriásra elkezdett fejlődni, és látva, hogy milyen lehetőségek vannak, már az ember nem tudja elereszteni ezt.
5: Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-jei hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása értelmében már a harmadik országokból érkező kísértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Az NMHH szerint egy fontos csomag esetében át lehet ütemezni a kézbesítés időpontját, de akár át is lehet irányítani a küldeményt. Ha a kézbesítés sikertelen és a megadott határidőig nem jelentkezünk a levelünkért vagy a csomagunkért, a szolgáltató visszaküldi azt a feladónak akkor is, ha a megrendelt terméket már előre kifizettük. Sokan úgy tudják, hogy ha a kézbesítési kísérletkor nem vagyunk elérhetők, vagy a küldeményt nem tudjuk átvenni, akkor a szolgáltatónak a kézbesítést legalább még egyszer meg kell kísérelnie. Ahogy már évek óta idén-nyáron is megrendezték a Nemzeti Parkok hetét, a nyitó esemény a fővárosban volt június első hétvégéjén. A Vajdahunyadvárban, a Mezőgazdasági Múzeumban mind a 10 hazai nemzeti park bemutatkozott, köztük a Hortobágyi Nemzeti Park is. Az állami természetvédelem munkáját, eredményeit itt széles körben tudták megismertetni. A budapesti alkalom után a saját területükön is szerveztek programokat a parkok. Részletek Meggyesi Gergely Árpádtól, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatójától.
7: Sok éve folyik ez a rendezvény, és 4 éve már Budapesten, Vajdahunyadvára, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ad otthont ennek. Itt a 10 nemzeti park együtt, egy helyen tudja megmutatni, hogy a magyar állami természetvédelem mire képes. Nem csak a turizmusra van kihegyezve ez a rendezvény, itt számot adunk arról adni, hogy milyen pozitív változásokat tudtunk elérni az élővilágban, esetlegesen a műemlékvédelemben, és a 10 nemzeti park igazgatóság mellett nagyon sok olyan partner is itt van, például a WWF, a Természetjárók Szövetsége, a Magyar Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, tényleg nagyon sok természetvédelmi szervezet is megjelenik, ami pedig azt hivatott szolgálni, hogy lássák, hogy az állami természetvédelem és a civilek egy azon célért hatékonyan tudnak együtt küzdeni. Tehát egy igazi nagy forgatag szokott ilyenkor lezajlani. Ez a hétvége, ez a nyitó rendezvény, amikor együtt van a 10 nemzeti park igazgatóság, de utána a rákövetkező héten minden nemzeti park fókuszáltan figyel arra, hogy olyan programokat is mutasson a területén, ami különlegesség, tehát ez egy hetes rendezvény, a megnyitója történik Budapesten. A Hortobágyi Nemzeti Park is ilyen programokat tervezett Tiszakürtől egészen Záhonyig. Hortobágyon például ez idől a lovasnapok zajlottak le Tiszakürtön. Tiszavirágzást nézhettek az érdeklődők, a Medgyes csárda környékén történelmi utazáson vehettek részt az oda kilátogatók, tehát próbálunk olyan sokrétű és egy nemzeti park működésének minden vetületét bemutató programsorozatot adni ezen a héten koncentráltan, ami minden igényt kielégít.
5: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Június 25-én csütörtökön a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 7 óráig. Hamarosan hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyerrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. Hogyan élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelkipásztor, hogyan és miről prédikált, miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? Ezeket a kérdéseket is feltesszük Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésznek 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kús Ádámot, a rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, körülöttünk minden változik. Amit biztosnak hittünk, egyik napról a másikra meginokhat. Köszönjük, hogy Te nem vagy kiszolgáltatva az időnek, vagy az emberi változásoknak. Kérünk, segíts ma is benned megtalálni azt a szilárd alapot, amelyre bátran ráépíthetjük az életünket. Amen. A 119. Zsoltár 89-től 94-ig terjedő verseiből szól hozzánk Istenünk. Uram, igéd örökké megmarad szilárdan, akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll rendíthetetlenül. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Tiéd vagyok. Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom. Amen. Kedves testvérek, gyermekkoromban sokat nézegettem dédnagyapám régi pengőit. Különösen lenyűgözött egy banki jegy, amelyen az állt 1 milliárd mil pengő. Gyerekként azt gondoltam, hogy aki ilyen pénzt tartott a kezében, az biztosan mérhetetlenül gazdag volt. Aztán elmagyarázták, hogy éppen az ellenkezője igaz. Akkor állt romlott abban az időben a pénz értéke, hogy szinte semmit sem ért. Ami egykor vagyonnak számított, egyik napról a másikra értéktelenné vált. Az emberi világban sok minden változik. A pénzek elveszítik értéküket, a birodalmak összeomlanak, a divat elmúlik, biztosnak hitt dolgok meginognak. A zsoltáros azonban talál egy olyan kapaszkodót, amely nem változik. Ezért vallja, Uram, igéd örökké megmarad szilárdan, akár az ég. Tekintsünk ma rá életünkre. Mennyi minden van, amiben reménykedünk, amit biztosnak hiszünk, pedig legbelül tudjuk, hogy törékeny és múlandó. Sokan azt gondolják, hogy pénzzel mindent meg lehet oldani. Ugyanakkor sokan vannak, akik az egészséges életviteltől remélnek változást, és sorolhatnánk talán több mindent, amivel az ember biztonságosabbá, állandóbbá szeretné tenni az életét. Persze mindez, amit felsoroltunk, nagyon fontos önmagában. De koránt sem állandó. Mert a pénz elértéktelenedhet, az egészség akár rajtunk kívülálló okokból is megszűnhet. A zsoltáros felhívja a figyelmünket arra, hogy aki állandóságot keres, az Úrnál keresse, mert ott megtalálhatja, és ott találhatja meg egyedül. Ahogy a 796. református énekünk egyik versszaka is fogalmaz, nincsen búm, mely könnyet adjon, míg szerelmed van velem, nincs öröm, mely elragadjon, hogyha nem benned lelem. Ez a szemlélet megúv minket rengeteg lelki gyötrődéstől, és rengeteg kérdésre ad választ. És mintha a 94. versben egy egyszerű mondatban össze is foglalná a lényeget az imádkozó. Sok minden változhat, sok minden elmúlhat, de a tiéd vagyok. Erre kell rájönnöm, Uram, hogy a tiéd vagyok. Nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. milyen sokszor élünk magunknak, és azt gondoljuk, hogy miénk a világ. A gyeplő a kezünkben van. Közben pedig apró elemek, események, történések összetudják borítani a legbiztosabbnak hitt dolgainkat is az életben. Amikor azt hisszük, hogy minden a kezünkben van, könnyen csalódunk. Elég egy váratlan esemény, egy betegség vagy egy veszteség, és kiderül, mennyire törékenyek is vagyunk. Ilyenkor válik igazán fontossá, hogy kihez tartozunk. Az ő tulajdona vagy, és vagyok én is. Ez pedig az életem legértékesebb valutája. Ez nem értéktelenedik, nem változik, hanem örök és állandó. Biztassuk magunkat és egymást is ezzel. Tiéd vagyok, Uram. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket. Hozzád tartozni a legnagyobb biztonság. Amikor elveszítjük a kapaszkodóinkat, őrizd meg attól, hogy kétségbe essünk. Hadd jusson eszünkbe újra és újra, hogy a te hűséged nem változik, és hogy senki nem ragadhat ki minket a te kezedből. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelkipásztor, hogyan és miről prédikált, miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Először is szeretném indokolni, hogy miért beszélgetünk. A Kárpát Hír nevű hírportálon jött velem szembe egy fotó. Hát a történet is természetesen megrázó volt, de nekem a fotóval volt igazán megrázó. Ennek a következő volt a címe: Szalókán búcsúztatták el Kádas Károly kárpátaljai katonát, aki Szumi megyében hunyt el, és a rövid cikk az Kádas Károly temetéséről szólt, amiben ugyan nincs benne, hogy református szertartás szerint temették el, viszont a fotón látszik a sír mellett, hogy ott áll palástban egy lelkész, és ez a lelkész, ez Sós Zsolt, akivel most beszélgetek, és nagyon köszönöm, hogy egyetlen elvállaltad, hogy erről beszélgessünk, mert ezt nem tartom egy könnyű témának, de majd mondd el te, hogy mennyire nehéz temetésekről beszélni. De én így a közepébe hagy csapjak bele, ő az első olyan katona, akit el kellett temetned, vagy az elmúlt 4 évben már több ilyen sír mellett meg kellett állnod lelkipásztorként?
3: Nagy szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is, és válaszolva a kérdésedre, ő az első ebben a formában, ami teljes mértékben egy katonai temetés volt. Ennek más a liturgiája, más a menete, hiszen az állami részről is van egy bizonyos rész, amelyet ők önmaguk által elvégeznek, és aztán jön tulajdonképpen az egyházi rész, mindaz, ami a temetési istentisztelethez hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon különleges része a szolgálatnak, egy olyan része, amire éppen azon gondolkodtam, hogy nem is készültünk fel a teológián, és talán pontosan azért nem, mert senki sem gondolta, hogy ez eljöhet újra. Maga az istentisztelet és a temetési istentiszteletnek a rendje, célja az nem változott ebben a tekintetben, hiszen ugyanazt az evangéliumot hirdetjük, ugyanaz a cél temetési istentiszteleten, mint bármelyik más temetési istentiszteleten, viszont mindaz, ami körbevesz bennünket, a gyászoló közösség, az idegenek, akik eljönnek tiszteletüket tenni, vagy részvétüket nyilvánítani a családnak, az egy egészen más légkört teremtett, amire alapvetően nem lehet felkészülni, hanem úgy van ez, hogy az ember belekerül, és engedi, hogy mindaz, ami körbeveszi, az valamilyen szinten átjárja, de ne sodorja. És itt van egy nagyon nagy kérdés, egy kulcskérdés a szolgálatban, amit én akkor tapasztaltam meg, amikor ez történik, hogy igazából semmi sem változik azon a napon, amikor én szolgálok, mármint a szolgálat tekintetében, nekem újra és újra az a feladatom, hogy a feltámadás evangéliumát hirdessem, a sebeket gyógyítsam Isten drága ígéjével, és ez ugyanolyan hatásosan működik egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint bármely más helyzetben.
2: De ha felidézed azt a pillanatot, amikor jött a hír, egyetlen ha ez elmondható, hogy jött a hír a családtól, a katonasságtól, hogy el kell temetned Kádas Károlyt, mit éreztél ekkor? Azért volt benned valami megrendülés, hogy ez valami más szolgálat, még ha, amit most el is mondtál, hogy ugyanaz, de mégiscsak egy új helyzet, amit lelkészként eddig még nem éltél át.
3: Persze. Egy helyi előjáró, mi így nevezzük őt, ő értesített, hogy meghalt Kádas Károly. Ez különleges abból a szempontból is, hogy a hely, ahol temettem, és akit temettem, az a szülőfalum tulajdonképpen. Jelenleg ott is szolgálok, nem mint vezető lelkipásztor, hanem helyettesítő lelkipásztor, amíg távol van betegség miatt a gyülekezet lelkipásztor, és ez még inkább különleges volt, és nehéz volt ebből a szempontból. Károly nem egy idős ember volt, és tulajdonképpen ott nőttem fel mellette. És ez még inkább megnehezítette a dolgot. Amikor pedig jött a hír, akkor valamilyen szinten összerezzentem hiszen egyébként is a temetés az mindig az embert megrázza. Nem lehet független egy lelkipásztor sem annak a hírére, hogy valaki meghal, de hogy valaki ennyire hirtelen, tragikus és fájdalmas módon veszíti el az életét, ez egy hatalmas kérdés volt az én életemben is. Tehát azt lehet mondani, hogy a hír az engem is megrázott, ahogyan megrázta a családot, de ahogyan megrázta az egész közösséget is, hiszen ez volt az első az egész közösségben, az első ilyen temetés. Tehát nem egy könnyű helyzet, és nem egy könnyű pillanat volt az, amikor jött a hír, de nem egy olyan dolog futott végig rajtam, ami egy lehetetlennek tűnő dolog, vagy valami, amiből menekülni kellene, hanem sokkal inkább annak az érzése, hogy Istennel ebben is helyt kell állni. És benne volt a szívemben annak a kérdése, és talán még kíváncsiságnak is lehet nevezni, hogy hogyan fogok ebben helyt állni, hiszen ez egy teljesen új szituáció, egy teljesen új helyzet, már abból a szempontból is, hogy ilyenkor a legtöbben kétnyelvű ige hirdetést tartunk, és ez volt tulajdonképpen az első ilyen kétnyelvű temetési istentisztelet, ami hatványozottan megnehezítette a dolgot. Tulajdonképpen a legnagyobb izgalom emiatt volt bennem, hogy helyesen tudjam ukránul is elmondani azt az evangélium üzenetet, ami megtólítja az ott lévőket.
2: A kétnyelvűségre azért volt szükség, mert az ukrán katonaság részéről jelenlévők mindegyike nem magyar volt, mert feltételezem, hogy a falu egyébként magyar, meg a család magyar, tehát ők nyilván értették volna, amit elmondasz. Jól fordítom le ennek az okát?
3: Az ukrán katonaság részéről nincs egyébként kérés, vagy feltétel szabva, hogy két nyelvű kell, hogy legyen a temetési istentisztelet. Egyébként akik a katonai szertartás részét végezték, azok mindenki ukránok voltak, tehát ukránul beszéltek, magyarul nem értettek. Viszont ott van egy nagyon különleges helyzet, mégpedig az, hogy ahogyan mondtam, ilyenkor részvétüket nyilvánítják nagyon sokan a környékről, sőt messzebbről is, akik szintén csak ukrán nyelven beszélnek. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a résztvevőknek a száma 70-30 arányban oszlott meg, 70%-a magyar ajkúak, és 30%-a csak ukrán ajkúak, akik ott voltak is. És mivel ők ott voltak, ez adott, és ez egy szolgálati feladat, hogy hozzájuk is szóljunk azzal az örömüzenettel, azzal az evangéliummal, amit Isten elkészít a szívünkben. Tehát ez nem szabály, és nem kötelesség az állami elvárások részéről. Ők teljesen megelégednek azzal is, hogyha magyarul megy az istentisztelet. Ahogyan mondtam, tulajdonképpen a két liturgikus rész el van választva egymástól, és onnantól kezdve, hogy mi következünk, onnantól kezdve ők nem szólnak abba bele, hogy ez milyen formában történik.
2: Tehát akkor tulajdonképpen a belső indítatásod missziós szemlélettel fordultál ahhoz, hogy akkor elmondod ukránul is, hogy a jelenlévő csak ukránul értő emberek, a csakot idézőben mondom, tehát az ő anyanyelvükön értő emberek is megszólítva lehessenek az örömhír által, a feltámadás reménysége által.
3: Persze, tehát ez alapvető Isten indítatás, ami életünkben, hogy akik ott vannak abban a pillanatban, azok is részesüljenek abban a kegyelemben és abban az vigasztalásban, ami az ő életüknek a kérdése. Nagyon sokan úgy jönnek el egy-egy temetésre, egy-egy katona temetésre, hogy azért, mert ők ebben benne voltak, mert már eltemettek valakit, a fiúkat, a testvérüket, a férjüket, és oda szeretnének menni a családhoz, és elmondani azt, hogy nincsenek egyedül is. Ha végighallgatnak egy istentiszteletet, akkor a végén, tehát nem arra kell gondolni, hogy 30 perc volt, 25 perc volt az istentiszteleti rész az ige hirdetéssel, ami a magyar nyelvű részt értjük, és még 25 perc volt az ukrán rész, hanem nagyjából egy 5 percben összefoglalva a lényeget, az evangélium magvát, az igének üzenetét, és azt oda tenni, azzal a szándékkal, hogy akik ott vannak, mindenki nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül Isten vigasztalásában részesüljenek.
2: Hogyan készültél föl az ige hirdetésre? Most nem is feltétlen arra gondolok, hogy ukránul összefoglalni, a mondandóra, tehát mi volt az ige, ha emlékszel erre az ige hirdetésre, ez márciusban volt, mik voltak a legfontosabb gondolatok, amiket oda helyeztél a jelenlévők szívére?
3: János evangéliumából hirdettem Istennek ígét, a 3. rész 16. verséből, egy nagyon jól ismert igei rész, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az ige jött elém akkor, amikor felhívtak, és éppen készültem egy másik ige hirdetésre, aztán ez az ige maradt a szívemben. Elindulva az úton többet forgattam, gondolkodtam azon, hogy miként szólhatok a családhoz. Mindenek előtt a család volt előttem, az édesanyja, az édesapa, akik most elveszítik a fiúkat, és elveszítették egy megmagyarázhatatlan helyzetben, akik nem tudtak elbúcsúzni a gyermeküktől, úgy nem, ahogyan szerettek volna. És ebben a helyzetben, amikor az embernek a szívében annyi, de annyi kérdés felmerül a világban, amiben él, abban, amit meg kell élni a háborúnak, a borzalmaiban, nem csak úgy, hogy látom a tévében, vagy hallom azt, hogy tőlem távol történik valami, hanem ez ajtóstól beront az ember életébe, úgyhogy rárúgja az emberre az ajtót, és nem kérdezi meg, hogy akarod-e vagy nem, hanem ott van és felborít mindent, hogy mi az, ami vigasztalást adhat. Egy ilyen anyai szívben, vagy egy apai szívben is. És újra ez az ige jutott eszembe, hogy amikor a világnak a gonoszságának a gyümölcse ennyire valóságos módon az életünkben van, akkor ebben a vigasztalás csak az Isten szeretete lehet. És az, hogy Isten fia éppen azért halt megértünk, éppen azért jött el ebben a világban is, és váltotta meg az életünket, hogy ezekben a helyzetekben, amikor nincs hová menni, amikor nincs egy olyan pillanat, hogy átalszom ezt az időt, vagy kikapcsolom magam erre az időre, ezt meg kell élni a legnagyobb mélységében, a legnagyobb nehézségében, ez az, ami megfogja a kezünket Isten lelke által, és azt mondja, hogy nem a halálé az utolsó szó. És éppen nem azért, mert én meghaltam, érted, és fel is támadtam, érted, nem álltam meg itt. És ennek a reménységét igyekeztem kidomborítani, kiemelni a feltámadásnak a tényében, valóságában is, és a mi jövőnkben, akár Károly életére nézve is. Nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy amikor Károly a hadsereg kötelékébe került, és előtte is nem egy olyan életet élt, ami az Isten útjának nevezhető. Nem ezen az úton járt. De amikor az ember olyan mélységbe kerül, mint ahová ő került, amikor nincs hová menni, és nincs már miben bízni, akkor az ember szíve az Isten felé fordul, és ennek a reménységét senki sem veheti el a családtól. Hogy ott, abban az utolsó percben, vagy pillanatban, vagy még előtte a szívét az Isten kezébe helyeztem.
2: Nem tudom, mennyire lehet megítélni lelkészként azt, amit most kérdezni fogok. Nyugodtan mondd, hogy ez egy esetlen kérdés, ha így gondolod, de hogy lehet, tehát hogy látod, sikerült-e ezt a vigasztalást, amiről az előbb beszéltél, az anyai szívnek, a családnak, a közösségnek is, a közelebbi, távolabbi közösségnek átadni, vagy egyáltalán meg tudja ezt egy lelkész egy ilyen temetési igéhirdetés után ítélni, hogy ez így megtörténik-e, sikeresen átmegye, hogy így mondjam, amit szeretne mondani?
3: Akkor nem tudtam megítélni egyáltalán. Mindaz a helyzet, ami körbevett bennünket, hogy úgy mondjam, nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni. Persze nem azért, mintha vesztett volna az erejébe, hanem azért, mert maga a környezet és a körülmény az rettentően más volt, mint bármikor a korábbiakban. Akkor nem nagyon lehet ezt így megítélni, soha nem is tudtam, nem csak most, hanem máskor sem, hogy egy ige hirdetés ott a temetésen, a koporsónál, a sírnál mennyire szólítja meg az embernek szívét, és mennyire érti meg azt az üzenet, amit az Isten lelke a szívünkre akar helyezni. Ez inkább az utó beszélgetések révén, a család látogatása révén derül ki, hogy megértettek-e valamit belőle, és hogy az az ige, ami ott el lett vetve, az valóban jó helyre került-e is. Én azt látom, hogy bár gyümölcs még nem lett belőle, de nem az útszélre esett az ige, hanem szívbe, amely megteremheti annak a gyümölcsét.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Június 25-én csütörtökön a Kontinentális reggeli szerkesztője Demeter Zsuzsa köszönti Önöket. Az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának ma reggeli műsorát is a szokásos rovatainkkal indítjuk. Hamarosan a kalendárium és az útravaló hangzik el. 7:30-kor hír összefoglalóval jelentkezünk. Imanapot tartottak a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségben a mögöttünk hagyott vasárnap. Ezúttal a közigazgatásban, közhivatalokban, a pénzügy könyvelés területén dolgozókért imádkoztak a gyülekezeti tagok. Közülük halljuk most Pap Jánost.
2: A gyerekeim motiváltak, az előző alkalommal készültem, akkor imádságot is rám bízott Esperes úr. Most a lányom lepett meg a hét elején egy meghívóval, hogy szíveskedjek eljönni. Amúgy is viszonylag gyakran járunk istentiszteletre. Ha meg nem tudok eljönni, akkor a főzés közben szoktam interneten meghallgatni a 10:30-es istentiszteletet. Nem mindig van erre alkalmam, nekem sem. Tavaly nyár óta, mióta elveszítettük a gyerekeim édesanyját, azóta jobban Isten felé fordultunk, inkább így fogalmazok.
1: Kedves hallgatóink, első órán kínálatát hallották, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Június 25-e van, amikor is a Vilmosok és a Violák ünneplik névnapjukat. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat és sisak. A Viola egy latin eredetű virágnév, amely sok nyelvben vált női névvé. Magyarországon már az Árpád-korban használatos volt. Nézzük, milyen jeles események köthetők ehhez a naphoz. 1887-ben, június 25-én született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. A Nyugati írócsoportjához csatlakozott, a sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára. 5 kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek, és Így írtok ti címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt, jelentős 2 verses kötete is. A magyar nyelv bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai. Műfordítóként Goethe, Heine és Milne műveit is tolmácsolta. 1930 után agydaganat támadta meg, Stockholmban egy híres svéd sebész operálta meg, ebből született sajátos riportkötete az Utazás a koponyám körül. 1952-ben, szintén június 25-én született Erdő Péter, az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása. Római katolikus pap, teológus, kánonjogász, egyetemi tanár, 1998 és 2003 között a Pázmány Péter katolikus egyetem rektora, 2002-től az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása. 2003-ban bíborossá nevezték ki. 1997-ben ezen a napon hunyt el Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük. Technikai fejlesztéseivel és folyamatos filmes munkájával bárki számára elérhetővé és népszerűvé tette a könnyű búvárkodást. Katonai tanulmányainak befejezése után a haditengerészet víz alatti tanulmányokkal foglalkozó kutatócsoportját vezette. A katonai célú fejlesztések eredményeként nevéhez kötődik a könnyű búvár légzőkészülék kifejlesztése. Leszerelése után egy korábbi aknaszedő hajót átalakított oceanográfiai kutatóhajóvá, amelyet Kalipszó néven ismert meg a világ. Népszerűségét természetfilmjeinek széleskörű ismertsége okozta és tudományos munkásságának elismeréséül a Francia Akadémia tagjává fogadta. Számos könyvet írt, dokumentumfilmek készítésében is sikeres volt. Kedves hallgatóink, a június 25-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: el sem tudtam menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Réba csak színésze, az életed hiéd. Minek őre menni?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.

Otthontalanság. Sok évig úgy éreztem, nincs otthonom. Az asszonnyal egy szobakonyhás albérletben kezdtük, amit mégsem lehetett otthonnak nevezni. Ide születtek a gyerekeink is, egész iskolás korukig így laktunk. A szoba csupa ágy volt, meg csupa szekrény. A tévét is a konyhába tettük, hogy ne zavarja a gyerekeket. Éjjelente minden sarokban szuszogott valaki. Aztán kölcsönt vettünk fel, és építkezni kezdtünk. Az egész rokonság segített, de így is 20 év telt el, mire minden kész és tökéletes lett, olyan, amilyennek elképzeltük. Feleségemmel alig láttuk egymást, éjjel-nappal dolgoztunk. Nyaralni is csak a gyerekek mentek, legtöbbször ők is a nagyszülőkhöz, hogy ne kerüljön sokba. Mire mindenkinek lett gyönyörűen berendezett saját szobája, tévéje, számítógépe, és a teleken is felépült a téliesített nyaraló, idegenek lettünk egymásnak. A gyerekek kirepültek, mi meg szép csendesen, közös megegyezéssel elváltunk. Nejem vitte a nyaralót, a drágább autót, meg a KP felét, és távozott. Én meg itt maradtam, egyedül. Van házam, lakásom, bútoraim, szép tárgyaim, de otthonom az nincs. Ha akarom, akkor hétfőtől péntekig más és más helyiségben alhatok. Nem szuszog már a fülembe senki. A tévét is 3 helyiségben nézhetem, mégis egyre inkább azt érzem, otthontalan vagyok. Mire rájöttem, hogy az otthon az, ahol nem vagyok egyedül, mert azokkal élek, akiket szeretek, megöregedtem. Ma már tudom, az az otthon, ahol jól érzem magam és boldog vagyok, még akkor is, ha szűkebb a hely, mint szeretném. A többi, az csak ház, lakás és díszlet. Holnap feladok egy társkereső hirdetést, mert nem akarok otthontalanul élni.

0: Régebben egyértelmű volt, hogy a mi klinikánk, a Kószövettan, a patológia ötvözetével látta a klinikán elhunytaknak a szövettani eltérését az agyban. Tehát leírások is voltak róla, hogy nem tudott életébe erről a gyulladásos betegségről, de ott látszott szövettanilag, hogy valójában ez a betegség zajlott. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ma már szinte majdnem minden embernek, ha van valamilyen panasza, készül MR-vizsgálat. Nem biztos, hogy mindegy, hogy mikor, hogyha késői életkorban rengeteg más dolog van, ami utánozhatja, vagy hasonló képalkotó vizsgálattal megjelenéssel szolgál, és nem biztos, hogy volt diagnosztizálva ez a betegség. De ez nyilván nem jellemző. Tehát ez a Gauss-görbös szélső értéke.
1: Mert még csak az sem jellemző, hogy egyébként mely életkorban alakul ki ez a betegség?
0: De jellemző ez a fiatal életkorbeli indulás, 20 és 40 életév közötti női dominancia, ez jellemző, de jelentkezik később 40-45 éves férfi betegeknél, amikor kicsit másabb a lefolyása ennek, sőt gyerekkorban, 10-14 éves korban, sőt 70 éves korban is diagnosztizáltunk már betegséget.
1: Tehát van, aki leél úgy tulajdonképpen majdnem egy teljes életet, hogy nincs semmi baj, aztán egyszer csak
0: igen,
1: puf.
0: Igen. Vagy minimális, ami meggyógyul magától, nem is vesz róla tudomást, például azt hiszi, hogy elzsibbadt a karja, néhányszor ismétlődik, utána meg nem jelentkezik semmilyen panasz, előfordulhat ilyen is.
1: Ma már mit lehet mondani ezeknek a betegeknek az életkilátásairól?
0: Jelentősen javult a korábbiakhoz képest mind az élettartam, mind a mindennapi életminőség, mert elérhető mindenki számára a diagnosztikai vizsgálati lehetőség, tehát ha felfigyelnek, ha panaszokra gondolnak rá, időbe eljutnak SM-centrumba, akkor ott korán diagnosztizálva még maradandó tünet nélkül, vagy akár az első tünetet követően indulhat egy olyan kezelés személyre szabottan, ami képes egyensúlyban tartani, tehát kivédelni egy gyulladásos aktivitást. Erre van gyógyszer. Arra sajnos nincs gyógyszer, hogy ez egy jánuszarcú, kétarcú betegség, egyik oldalon dominál a gyulladás, erre van sok gyógyszer, másik oldalon pedig az idegsejt pusztulás, tehát ami be van kódolva csendben, és van, akinél sajnos látható, ha látható, már kezdetben gyanítható, annak egy rosszabb kifutás várható, míg többségében ez évtizedek után szokott megnyilvánulni. Tehát ezt az oldalát eddig nem igazán sikerült befolyásolni, vagy befolyásolták is az új gyógyszerek, nem teljes mértékben.
1: Isten ments, hogy bárki is diagnosztizálja magát otthon, igen, de melyek azok az első jelek, amelyekkel már érdemes orvoshoz fordulni, mert mondjuk gyanús?
0: 24 órán túl tartó homályos látás, végtag gyengeség, egyensúlyzavar, beszédritmus megváltozása, bizarr zsibbadás, ami tartósan van, tehát nem azt jelenti, mert kinek nem zsibbad a kézújja, kinek nem zsibbad a karja átmenetileg, hanem egy ilyen tartós lábon fölterjedő, szorító érzéssel, deréktájon befejeződő, napokig tartó, kicsit botladó járással megjelenő esemény, ami úgy váratlan, akkor amiatt érdemes mindenképpen.
1: Mennyire tudja távol tartani magát orvosként ezektől a betegektől, a betegek problémáitól, mennyire veszi magára, plusz még ugye az is hozzájárul, hogy ön nő. Egy nő sokkal érzelmesebb, sokkal empatikusabb, mint egy férfi, tehát aztán ennek fényében kérdezem mindezt.
0: Nehéz kívülállónak maradni, annak idején még fiatalabb voltam. Más volt a célja a klinikai vizsgálatoknak, mint jelenleg, és elég sok beteget beválasztottunk ebben, emiatt nekem nem volt nyaram, fogalmazhatunk így, mert a betegek állandóan fölhívhattak, mondhatták, hogy van-e probléma, nincs, és ha volt probléma, akkor visszafordultunk akár, és hosszabb távra, messzire szabadságot nagyon sokszor nem mertem tervezni.
1: Azért valamikor eljött egy olyan időszak már, amikor olyan rangidős volt, hogy...
0: Most már azt mondom, hogy...

0: Most már szerintem eljött az az időszak, hogy,
1: jókor.
0: Hogy igen, vehetnék egy nagy levegőt, de hát a férjem is mindig olyan pályán
1: nehéz
0: van, hogy...
1: Kifakadni.
0: Igen, igen, tehát benne vagyunk a mókuskerékben mindig.
2: De hát, hogyha van szabad idejük, akkor mivel töltik szívesen egyébként? Mi az, amit szívesen tesz, vesz, csinál, ahol szívesen tartózkodik?
0: Hát otthon szeretünk legjobban tartózkodni, mert kevés idő maradt kiülni a teraszra, szép a kert. Én imádtam kertészkedni, nyírni a különböző figurával a bokrokat a kertbe, virágokat ültetni. Igen, most már a fizikumom nem annyira bírja, úgyhogy inkább a bosszankodás maradt, hogy a kertész nem akar megint jönni, nekem segíteni rendben. Rakni. Igen, igen, például. És hát időközben unokáink is születtek, úgyhogy van 2, 10 és 12 éves, akik szeretik, ha együtt töltjük a hétvégét, vagy ha lenne mód arra, hogy esetleg hétközben is kiszakítani egy kis időt, akkor van mivel kitölteni a szabad perceket. Velük próbálunk elutazni, ahova szeretnének, és hát olvasás, ha marad idő, a szakmán kívüli olvasásra természetesen.
2: Mit jelent ide bejönni nap mint nap? Találkozni a hallgatókkal, a betegekkel?
0: Hazajönni.
1: Olyan, ugye?
0: Igen, igen. Hát én azt hiszem, hogy több órát töltöttem ebbe az intézménybe, mint a saját lakásomba. És ami az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy bejön a beteg kontrollvizsgálatra, és nincs időm megkérdezni, hogy hogy érzi magát, mert ő kérdezi meg, hogy doktornő, hogy van? Tehát a sikerek, a visszajelzések, az osztályon. Tehát itt mindig izgalmas, nem olyan, mint egy rendelkezés, lehet használni mindenféle ritkábban használt diagnosztikai módszereket, ritkán betegségeket felfedezni, és fölismerni még akkor is, ha nem gyógyítható, de az ember legalább megtalálja az okot, meg tudja magyarázni, ez óriási sikerélmény. Hát a hallgatóknál meg nem tudok más mondani, mint hogy teacher, teacher, can I make a selfie with you? Igen, igen, amikor... Amikor végeznek akár 5. év végén a gyakorlattal, vagy 6. éven, akik itt eltöltötték, mert ugye több helyen végezhetik a gyakorlati időt, akkor azok örömmel. Tehát ez jó érzés, hogy átadhat valamit az ember, vagy később találkozok olyan hallgatókkal, hogy elmondják, hogy a csoportomban volt annak idején, én már nem is emlékszek rá, de azért választotta a neurológiát, mert én olyan lelkesen magyaráztam, hogy megszerette. Tehát ilyet nagyon jó hallani.
3: Csépány Tünde, a Debreceni Egyetem docense, a Szklerózis Multiplex Centrum vezetője vehet tehát idén a Magyar Neurológiai Társaság rangos kitüntetését, a Sánta Kálmán emlékérmet. Ebből az alkalomból készült elhangzott beszélgetésünk.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A mandala nyár idén egy különleges ősbemutatóval veszi kezdetét. Már csak néhány nap is a közönség láthatja a Tenkes kapitánya című kaland musicalt, amelynek előkészítése és megalkotása több mint 5 éven át tartott. A próbák már a finiséhez érkeztek, a társulat pedig gőzerővel készül a premierre. A darab kulissza titkairól, a próba folyamatról és a mandala nyár idei programjairól kérdezte Bódis Gábort, Pokrovenszky Gergely.
2: A mai beszélgetésnek a fő témája Tenkes kapitánya lesz, és most is itt vagyunk egy próbán, hogyan készülnek rá, hogy állnak a folyamatok.
3: Nem állnak rosszul, de még nagyon-nagyon sok munka van, hiszen ez egy ősbemutató lesz. Egy 5-6 évre kell visszamennünk, hogy az ötlet megszületésére rátaláljunk, tehát ez egy több éve tartó projekt, amelynek az ötletadója jómagam voltam, és 2 szerzőtársammal, Fitos Viktorral, a zeneszerzővel, és Valla Attilával, a dalszövegíróval. Ezek alatt az évek alatt írtuk meg az anyagot. Én magam a szövegkönyvet írtam, és a szerzőtársaim pedig ugye a dalokat és a dalszövegeket. És hát voltak persze ebbe akár egy éves vagy fél éves szünetek is, de miután folyamatosan igyekeztem pályázni erre a projektre, és aztán hosszú évekig nem, de aztán lassan-lassan sikereim lettek, így aztán kényszerpályára került a dolog, úgyhogy ebben az évben, az évnek az elején megszületett a végleges anyag, és április 20-án volt az olvasó próbánk, azóta folyamatosan próbáljuk a darabot, ami egy kosztümös darab, táncosokat, statisztákat is igénylő darab, sok helyszínnel, az átlagosnál nagyobb díszlettel, mert ugye nem egy szobabelsőről van szó, nagyon-nagyon sok kellékkel, és hát 25 dallal, amik nem olyan egyszerű dalok, tehát nagyon szép, nagyon jó dalok, mi így gondoljuk, így érezzük, de ezt majd a néző dönti el. De hát ugye ezeknek is a koreográfiája meg kell, hogy szülessen, a szereplőknek pontosan be kell azokat tanulni. Tehát ez egy nagy falat, és ráadásul egy ősbemutató, tehát még azzal se tudjuk nyugtatni magunkat, hogy mint például a Hippolita lakály, hogy az már sok színházba ment, itt is siker, ott is siker, biztos itt is az lesz, tehát itt a puding próbája az evés lesz, hogy egyáltalán az egészet hogy fogadják a nézők. Tehát én nem mondom, hogy nem izgulok, sőt, mondhatni, hogy nagyon is izgulok a kollégáimmal együtt, és hát reméljük ezt a 2 hetet ügyesen, hasznosan fogjuk tölteni, és a végén a nézők örömére megszületik az eredmény.
2: Hogyan fogadták a kollégái, amikor bejelentette, hogy idén ezt a darabot előadják, hiszen elkészült a mű?
3: Hát ilyenünk még nem volt, tehát ez a mandala dalszínház történetében az első. Hát örültek nekik, meg kíváncsian várták. Az megnyugtató volt nekünk szerzőknek, hogy amikor az olvasópróba megvolt, és bemutattuk a dalok jelentős részét, akkor azért a kollégák megtapsolták az eredményt a végén, úgyhogy hát ez arra utalt, hogy nekik is tetszett az alapanyag. Tehát itt már csak a kidolgozásnak kell, csak idézőjelben persze, jónak lennie.
2: Ugye 5 évig dolgoztak rajta, hogyan építették fel ennek a darabnak a struktúráját?
3: Hát ugye jó magam vagyok, azért kezdem magammal, mert én vagyok a szövegkönyvírója, és hát nekem kellett azt a feladatot megoldanom, hogy a 13 részes egyébként elég szerteágazó és mellékszálakat is tartalmazó történetet, azt egy egységes egészé gyúrjam. Ráadásul úgy, hogy ebből mindenképpen kiadjam a lovakat, tehát hogy ez nem egy lovas színházi előadás lesz, hanem ez egy beltéri színházi előadás lovak nélkül, ami természetesen szabadtéren is előadható. Illetve meg kellett határoznom a dalhelyeket, azokat a pontokat, ahol a kollégáim, ha megírják a dalokat, azok a dalok tovább vigyék a történetet. Ez se volt egyszerű, és hát utána ugye a kollégáknak meg azt a tartalmat, amit én kértem a dalokban, azt a dalszövegírónak ki kellett fejteni, de kiválóan tudtunk együtt működni és együtt dolgozni, úgyhogy én szerintem egy egységes dolog született meg, amiből levágtuk a mellékszálakat, és a dalok valóban tovább billentik, tovább viszik a történetet. és ez akkor helyes, ha nem csak úgy önmagában szólalnak meg.
2: Mennyi idő kell a színészeknek ahhoz, hogy megtanulják ezt a darabot, és elsajátítsák a 25 dalnak a szövegét?
3: Hát a kollégák, különösen a főszereplők mondták, hogy igen, a prózai jelenetek azok talán könnyebben emészthetők, de a dalok, sok dal nem is annyira rövid, és elég tartalmas szövege van, nem annyira könnyen tanulható, úgyhogy főleg a dalok adják fel a leckét a kollégáknak. De hát tanulják, ugye a énekpróbák is folyamatosan hónapok óta zajlanak, de most így, hogy a fináléba értünk, még mindig van mit gyakorolni, ráadásul ugye a dalok nem is feltétlenül készültek el a próba folyamatra, mindegy, teljes körülön. Tehát még ugye voltak dalok, amik hiányoztak, még most az utolsó pillanatban, a két hétben is van olyan dal, ami nem a végleges formájában van. Tehát ez ugye mind nehezíti a munkát, ahhoz képest, hogy mondjuk van egy futódarab valahol, és amit évekkel ezelőtt megírt egy a szerzők, és akkor azt mondjuk, hogy ezt mi bemutatjuk, és megvásároljuk a zenei anyagot hónapokkal hamarabb, és már mindenki tud gyakorolni. Tehát az, hogy ez egy ősbemutató, így ez, ezek miatt, az okok miatt nehezíti tovább a feladatot.
2: Mennyire viszik haza ezt a új darabot?
3: Bizonyára foglalkozniuk kell a figurákkal is, de egyébként az alapmű, az Őrsi Ferenc által megírt forgatókönyv, filmforgatókönyv, amiből aztán egy regényt is írt annak alapján. Tehát ez nagyon jó karaktereket hoz. Tehát én szerintem a színészeknek elég könnyű beleállni a karakterekbe. Tehát a gonosz az gonosz, a furmánykodó, aljaskodó, kocsmáros az olyan, tehát a hős az hős, a szerelmes szerelmes, nagyon szerelmes, tehát igazából szerintem el lehet kapni a figurákat könnyen, mert jó az alap, jók a karakterek, de ugyanakkor nehéz is a feladat, mert hát ugye a film főszereplő, ez egy ikonikus sorozat volt, és hát ők felrakták magasra a lécet, mert a filmsorozatban is a sztárszínészek, az akkori kor sztárszínészei nagyon-nagyon jó alakításokat hoztak, és ez mindig nehéz. Tehát amikor egy filmet akár a Hert, mondom most példának, átdolgozzák színpadra, akkor ugye van egy film, ami nagyon magasra teszi a lécet, és annak próbál. Ugye a néző azt várja el, hogy legalább egy olyan színvonat, vagy egy olyan élményt kapjon. És valószínű, itt ránk is ez vár, hogy a filmsorozat egy nagyon kedves emlék, nagyon sokaknak, és hát nem szeretnék, hogy csalódás érje őket. Tehát az izgalmunkat ez is fokozza.
2: Kik lesznek a darabnak a főszereplői?
3: Ebben a Mandala dalszínházas előadásban több vendégművész van, rögtön a címszerepben Dósa Mátyást és Orth Pétert láthatjuk felváltva. Én azért döntöttem a vendégművészek mellett, mert úgy éreztem, hogy bizonyos szerepeket itt a Mandala dalszínház társulatából, jelenlegi összeállításból nem tudok megnyugtatóan kiosztani, és hát ezért kértük fel a két említett kollégát, ugye Dósa Mátyás a Szolnoki Színház, Orth Péter a Kecskeméti Színháznak a tagja, és örömmel vállalták a feladatot, ugyanakkor a Siklósi bácsi szerepét Földes Tamás fogja alakítani, illetve felkértem, és hál' Istennek elfogadta Mikó István is a felkérést, aki egy apróbb, de nagyon hálás szerepet fog alakítani, az öreg idős tábornok szerepét a második felvonásban.
2: Mikor és hol lesz a darabnak az ős bemutatója?
3: Július 9-én és 12-én, ugye a dupla szereposztás miatt két premiért is kitűztünk, és a Sóstói Múzeum faluba este 20:30-tól. A 40 felettiek biztos, hogy úgy fogadják, hogy ez egy nagyon izgalmas, nagyon jó, ezt én meg fogom nézni. Ugyanakkor a 40 év alattiak már kevésbé ismerik a Tenkes Kapitányát, valószínűleg hallottak róla, de nem tudják pontosan, hogy mi az. Úgyhogy én abba bíznék, hogy a 40 fölött, tehát ez a középkorosztály és az idősebbek, akik eljönnek, majd elhozzák a gyerekeiket, vagy unokáikat, hogy megmutassák nekik, hogy na, látjátok, ez az a történet, amit én ebben a bizonyos filmsorozatban nagyon-nagyon sokszor láttam, és nagyon kedves élmény.
2: Idén nyáron hol lesz még bemutatva, esetleg lesz-e más város, ahová elviszik a darabot, illetve hány alkalommal láthatjuk Nyíregyházán?
3: Nyíregyházán most a premier lesz, tehát a július 9 és 12. Szerződést kötöttünk Nagyváradra, Kisvárdára, Hajdú Hatházra, valamint Hajdúszoboszlóra. Tehát ezek lesznek még a Tenkesnek a nyári előadásai, és hát nagyon remélem, hogy hosszú karrier vár rá, csak úgy, mint annak idején az Egri csillagokra, mert az volt hasonló kiállítású, nagyobb lélegzetű darab, de az nem ős bemutató volt nekünk. Tehát én nagyon bízom benne, hogy hosszú éveken át sok-sok előadást fogunk ebből megélni.
2: Beszéljünk még a Mandala nyárról. Idén mikor indul a szezon, és gondolom most is a Sóstói Múzeumfalu lesz a bázis.
3: Igen, és hát július 9 és 12 a Tenkes kapitányával indítunk. Július 25-én lesz egy vendégelőadásunk, ez a Jövőre veled ugyanitt 2, ez a Csillagfény produkciónak az előadása, akik tavaly az első részt játszották nálunk. És a továbbiakban augusztusban mandala előadásokat láthatnak az érdeklődők. Augusztus 1-én a Család ellen nincs orvosság című Réko Növi játékot, augusztus 8-án egy nagy-nagy siker a Hippolita lakály lesz Mikó István rendezésében és főszereplésével, és augusztus 28-án, ezzel zárjuk a nyarat, az idei mandala nyarat, pedig a Lilionfi című zenés komédiát fogjuk előadni.
1: A Mandala nyár idén a Tenkes kapitánya ősbemutatójával rajtol, amely egy több mint 5 éven át készülő produkcióként kerül a közönség elé. A részletekről és a nyári évad programjairól Bódis Gábort hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a példabeszédek könyve második fejezetének első 5 verséből hallgassuk meg. Fiam, ha megfogadod mondásaimat és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Mi az Úr félelme? Amit akkor érzek, amikor Istennel találkozom. Amikor megérzem, hogy az addig összegyűjtött eredményeim, önérzetem és magabiztosságom összezsugorodik. Egyszerűen azért, mert én egy életre hívott teremtmény vagyok. Ő, az Isten pedig a teremtőm. Ő mindent tud rólam. Én viszont a titkokkal teli hatalom előtt állok. Mégsem rettegek, mert a találkozás felemel, a szín elé, és ott lenni nagyon jó. Mi az Isten ismeret? Az Isten tudása. Nem részismeret, hanem egységes szemlélet. Isten minden részletben látja az egészet. Amit megenged, hogy meglássunk belőle, annyi a miénk lehet. Az Isten ismeretnek az az egysége, amit ránk bíz. Ahhoz, hogy alkossunk valamit. Ahhoz, hogy leromboljuk a hamisot. Ahhoz, hogy jól ítéljük meg a dolgokat vásárlás közben, és a világ eseményeit a híradásokat értékelve. Adja, hogy vele megszerezhessük, elsajátíthassuk azt az ismeretet, amivel már egészben látjuk a dolgokat. Egy születést, egy válást, egy halálesetet, egy házasságot, egy háborút, és azt, hogy nem egy és nem csak fegyveres háború van a világon. Rajta hát. Vegyük észre, találjuk meg az Úr félelmét és az Isten ismeretet. A mai ige magyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, mely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A javaslat szerint az új rendszer kialakításáig indokolt felfüggeszteni a teljesítményértékelésre vonatkozó hatályos szabályok alkalmazását. Müller Anna úgy fogalmazott, a pedagógusok megérdemlik, hogy a munkájukat a teljesítményük alapján értékeljék, és a kiemelkedő teljesítményt jutalmazzák. A jelenlegi rendszer azonban nem tölti be a szerepét, nem javítja az oktatás minőségét, nem teszi lehetővé a valós és méltányos értékelést, és a pedagógusok sem érzik magukénak. Elhangzott, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. Augusztus 20-án újra kinyit a két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szántai József szerda este a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás, a fürdő helyreállítását magába foglaló projekt műszaki vezetője azt közölte, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangi járatokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Korlátozták az ivóvíz használatot a Nyíregyházi Kórház egyes épületeiben. Megelőző intézkedéseket vezettek be a Jós András Tagkórház épületeiben, miután a vízminőségi ellenőrzések mikrobiológiai eltéréseket azonosítottak a kórház vízhálózatában, közölte honlapján a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktatókórház szerdán. Az intézkedések a Nyíregyházi Gyógyintézmény kardiovaszkuláris centrumát, valamint a sebészeti, a rehabilitációs és a belgyógyászati tömbök épületeit érintik. A közlemény szerint ezeken a területeken a vízhasználatot korlátozták, alternatív megoldásokat biztosítanak, valamint megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. Hozzátették, a betegellátás folyamatos és biztonságos. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, tudatta szerdán a hivatal. A közlemény kiemeli, hogy a vármegyei kormányhivatal vízügyi vízvédelmi hatósága akkreditált mintavételre kötelezte a Semcorp Hungary-t a monitoring kutakból, a csapadékvízelvezető rendszerből és a tározóból. A vállalat ugyan a mintavételezést elvégeztette, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetni. A vízügyi vízvédelmi hatóság ugyanakkor megállapította, hogy határérték túllépés történt több fém és félfém komponens esetében. A vállalatot így kötelezték még többek mellett a csapadékvíz kísléltető tározóban vízzáró kialakítására, illetve még több mint 2 millió forintos eljárási költség megtérítésére is. Pap László Debrecen polgármestere bejelentette, hogy büntető feljelentést tesz a debreceni önkormányzat a kínai vállalat a Semcorp környezetszennyezése ügyében. A szaktársza a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot, közölte a közlekedési minisztérium. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb járművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstop. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik, a tehergépjármű vezetőknek pedig azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járművek műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenő idők betartásáról.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt keleten-délkeleten idő önként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumba látogatunk el, ahol a most érettségiző diákok egy búcsú ajándékot készítettek. Közösen olvasták fel Németh László Égető Eszter című regényét. Erről beszélgetünk Kádárné Zsoldos Edit igazgatóhelyettessel.
2: Ez egy az egybe vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írta Németh László, ezt a regényt. Ez vásárhely.
1: És Miskó Péter István végzős diákot is hallhatják erről a hangos könyvről.
3: Egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben, így a tanári karnak ez egy jó ajándék.
1: Aztán beszélgetünk még Dombovári Nándor tizedikes diákkal, aki pedig önképzőkört szervez a Betlemben.
4: Egy értelmiség ezt két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig.
1: Mai műsorunkban tehát a Bethlen Gábor református gimnáziumban látogatunk el hódmezővásárhelyre. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hangos könyvvel búcsúznak el a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumtól a most érettségiző végzős diákok. 80-an olvasták fel a Kossuth-díjas író Égető Eszter című hódmezővásárhelyi kötődésű regényét, ezzel emléket állítva a 125 éve született szerzőnek, a Bethlen egykori tanárának, és tulajdonképpen a végzős évfolyamoknak is. Erről a munkáról hallhatnak a következő percekben, illetve a hangos könyvből is egy-egy részletet ízelítőként a beszélgetés közben.
5: Hogyan született meg az ötlete a hangos könyvnek? Miért ezt a formát választották, hogy Németh Lászlóra emlékezzenek? Kádárné Zsoldos Editet kérdezem elsőként erről, a Bethlen igazgatóhelyettesét, a könyvszer vezetőjét és magyar szakos tanárt.
2: Az ötlet az még kicsit korábbról indult. Tavaly szerveztünk Németh László halálának évfordulójára egy konferenciát, amelynek a helyszíne az Ótemplom volt, a református Ótemplom a gimnázium fenntartója, és ott mindenkit megszólítottunk, akivel Németh László valamilyen kapcsolatban volt annak idején, vagy a nevét vette föl, vagy szóval valamilyen kötődése van a Németh László hagyományhoz itt Hódmezővásárhelyen. Ez jelentette a városi könyvtártól elkezdve a kollégiumot, a másik gimnáziumot, ami itt a városban működik, illetve több alapítványhoz kapcsolódó személyt is megszólítottunk, és mindenki benne volt a kezdeményezésbe. Az iskolai főgondnokunk is felszólalt ezen az alkalmon, Grezsa Ferenc, és most is az ő ötlete volt az, hogy az évfordulóra valamilyen nagyobb apropójú dologgal készüljünk, emlékezzünk meg méltó. Nyilván a megemlékezésre mi is készültünk, most nem konferenciával, egyéb programot terveztünk, de megtetszett mindenkinek ez, hogy legyen valami összetettebb. Az ő alapvető ötlete az volt, hogy az összes diák szólaljon meg a Németh László kötet kapcsán, olvasson fel egy részt, és ebből egy videóanyag készüljön. És ezt kicsit tovább gondoltam, mert hogy ezt videóanyagba rögzíteni úgy, hogy több mint 500 diákunk van, nem állt annyi idő rendelkezésre, hogy ezt megcsináljuk, megvágjuk, felvegyük, kivitelezzük, és akkor jött az ötlet, hogy hanganyag. A hanganyaghoz Prikler Ágnes tanárnőt megkérdeztem, hogy szervezne diákokat, és az egész munkát le is koordinálta. A végzősök vállalták ezt, 3 végzős 12-es osztályunk van, és Prikler Ágnes tanárnő 2 technikus segítségével, Dudás Róbert és Gonda Bence segítségével felvette az egész könyvet. A diákok szépen beosztva minden alkalomra, minden napra jöttek sorba, és itt a könyvtárban, ahol most is ülünk, ez a tanári könyvtár, itt egy kis stúdiót berendeztünk, és napi szinten olvasták fel a hanganyagot, ami majdnem 40 óra lett, és ezt Dudás Róbert vágta utána úgy össze, hogy most 6 részedben meg tudtuk osztani.
6: Németh László, Égető Eszter. Első fejezet, árnyékok. Az első dolog, ami Esztike fejébe szöget ütött, olyan volt, mint egy tréfa. Nagytata a székiben ült, s az újságot olvasta, ő a sublód előtt a babáját énekeltette. Helyet csinált neki a zsámolya maga mellett, s fölváltva énekeltek. Egyszer ő, egyszer a baba.
5: Megvan az ötlet, hogy legyen valami nagyívű, legyen egy videó, szerepeljen minden diák, ön tovább gondolja. De hogy lett akkor ez egy hangos könyvötlet, és azon belül miért az Égető Esztert tartotta alkalmasnak, vagy megfelelőnek? Hogy emlékszik erre?
2: A hangos könyvötlet úgy jött, hogy ugye a mostani diákok azért magát a formailag a fizikai könyvet annyira nem forgatják. Nyilván írott formában letölthető, elérhető, a polcainkról is le tudnák emelni, de egy hangos könyv az egyrészt könnyen megosztható, másrészt nem foglal akkora helyet, a harmadrészt meg akármilyen tevékenység közben is elolvasható. Sportolás, autóvezetés, utazás, hogy ez egy olyan formátum, aki mindenki számára érdekes lehet, hogy egy használható formátumot hoztunk, azt gondolom, így létre. És akkor a fájl mennyiség is, hogy bárki tudja kezelni, le lehet tölteni egy telefonra, le lehet tölteni egy laptopra, és a megosztása is így könnyen kivitelezhető volt. 48 kapcsán csináltunk már videófelvételt, mikor a Covid volt, egy hatodikos osztályjal csináltam. Nagyon nehéz volt, pedig csak 32 gyereket vontunk bele, és hogy ugyanaz a háttér legyen, és ugyanúgy álljanak, és hogy összevágható legyen, az egy hatalmas mérvű munka. 550 diáknál meg hát nem tűnt megvalósíthatónak. És így egyszerűbb volt a hangos könyv, és szerintem a végtermék jobban használható ebben az esetben, mert itt nyilván az olvasásnak a hanganyag része használható, hogy a diákok felolvasták fizikailag a könyvből, de mégis mi ennek a végtermékét hangként végül magunkkal vihetjük bárhova.
5: Hogy kérdezzem a körünkben itt ülő Miskó Péter Istvánt, végzős betlenes diákot, most érettségizik, hogy itt, ahogy a tanárnő beszélt a hangos könyvről, ezt te hogy látod akár a te személyes fogyasztásodban, akár a kortársaidban? Ez előfordult az elmúlt években, amikor valamit el kellett olvasni irodalomórára, magyar órára, hogy akkor azt nem a hagyományos könyv alapon olvastátok el, hanem meghallgattátok egy hangos könyvben, mert szerintem erre utalt a tanárnő, vagy részben erre is utalt.
3: Igen, volt nálam is példa, hogy egy kötelező olvasmányt hangos könyvben hallgattam meg barátaimnál is, szóval ez szerintem egy létező dolog, meg egy jó dolog. Igen, nem az összes könyvet, meg nem az összes kötelező olvasmányt hallgattuk meg a hangos könyvben, de egy kettőt-hármat biztosan.
5: És ez az Égető Eszter Németh László regény, ezt itt a Betlemmel el kell olvasni egyébként?
2: Nem kell elolvasni, de azért utaltam, hogy Péter válaszolhatna, mert például neki szóbeli tétele az Égető Eszter.
7: Valami baj van? Kérdezte halkan, meg sem mozdítva a fejét. Az anyja épp háttal volt neki. Úgy szedegette a színeseket, meg kellett fordulnia. Egy idő óta a csengőt sem hallotta meg mindig, hogy lássa, mondtak-e valamit. Valami baj van? Ismételte meg anyuska a kérdést.
2: Mi a Németh László hagyatékát azért forgatjuk, hogy ő jelen van, majd megmutatom a könyvtárba, az olvasóterembe is. Képek, dombormű, szobor, dedikált könyvek, kötetek, fotók, minden formában. Hogy az itt idejáró diákok, ezt majd szerintem Péter is meg tudja erősíteni, a tanulási mindennapjaik során is találkoznak az ő hagyatékával, hagyományával, amit itt hagyott az ő nevével. És most, hogy nem olvassák el az összes könyvüket, szerintem meg is kell érni ahhoz, hogy Németh Lászlót olvasson valaki. Lehet, hogy nem 16-7 évesen kell az ő köteteit forgatni, de szerintem így, hogy például tételben is találkoznak vele, azért nekik már van egy kötődésük a témához, meg itt mondom, a mindennapokban is találkoznak az ő hagyományával.
5: Ráadásul a könyvtárhoz sok mindenen túl, amit mond, csak egyet hagy emeljek ki, hogy hogyan kötődik ide. Németh László azt szerintem nagyon szívmelengető történet, hogy ő ugye felajánlotta a Kossuth díjáért járó pénzjutalmat a könyvtár bővítésére, tehát feltételezem, hogy a mai napig vannak itt olyan kötetek, amiket ebből az összegből szerzett be akkor a könyvtár.
2: Igen, nagyon jelentős könyvmennyiséget tudtunk ezáltal beszerezni, vagyis tudtak az elődök. 50 000 forint volt ennek az összege. Olyan szinten bővült akkor a könyvtár, hogy előtte egy osztályteremben volt a diákok részére egy könyvtár, meg ugye ahol most ülünk, ez van ez a tanári könyvtár, de nem járhatnak be a gyerekek, csak felügyelettel, vagy ha óra van. És a diákkönyvtár mennyisége úgy tudott gyarapodni, hogy egy könyvtárhelyiséget kellett a diákkönyvtárnak az emeleten kialakítani. Ez a mostani olvasóterem, és 74-be nyílt meg a diákok számára ez az olvasó, és a mai napig ott vannak azok a könyvek, amit a Kossuth díj összegéből vásároltak. Dedikált példányok, akkor van olyan, amiben csak bele van nyomva a pecsét, csináltatok egy pecsétet, hogy Németh László ajándék. Úgyhogy ezeket is van, sokszor olyan könyvet kölcsönöznek még a mai diákok is, hogyha szükséges valamiből készülni, amiben bele van ez a pecsét rakva is, annak a Kossuth díjának a itteni emléke gyakorlatilag.
5: Hát ennyire élő ez az emlékezet, amit fenntartanak például ezzel a hangos könyvvel is. És akkor visszatérve a szervezésre, felvételre, említette, hogy 80 diák vett részt ebben, meg hogy itt a könyvtárban vették föl, de akkor erről beszélgessünk még egy kicsit. Hogyan képzeljük el ezt a felvételt? felvételt, olvastam egy cikkben, hogy itt sorban álltak a diákok, református.hu jelent meg egy összefoglaló erről, tehát tényleg itt kigyóztak a sorok, hogy mikor következik a következő felolvasó diák, hogy volt ez, mesélj erről nekünk. Adom vissza a szót Miskó Péter Istvánnak.
3: Hát ez a kígyózás, ez úgy nézett ki, hogy volt egy táblázat, ahova be volt osztva a 80 diák, és akkor mindenki tudta, hogy mikor kell jönni, olvasni, és hogy úgy nézett ki, hogy egyszerre ketten voltunk bent a teremben, és fölváltva olvastunk, tehát egyszer egy 10-20 percet az egyik diák, és utána még egy másik diák is 10-20 percet.
5: És tudtad, hogy mit fogsz olvasni, vagy ahogy közeledett az idő, akkor ahol éppen ki volt nyitva a könyv, onnan kellett folytatni?
3: Hát ugye mindenkinek más a tempója az olvasásban, szóval nem nagyon tudtuk behatárolni, hogy ki mikor mit fog olvasni. Úgy nagyjából tudtuk, hogy melyik részeknél tarthat majd a könyv, amikor mi jövünk. Szóval igen, ez inkább úgy nézett ki, hogy amikor kinyitottuk a könyvet, akkor ott volt, hogy itt fejezte be az előző, és onnan folytattuk. Ha jól emlékszem, ilyen 3 alkalommal jöttem, de voltak, akik kevesebbet, meg voltak, akik többet.
5: És miért jelentkeztél? Mert ha jól értem, akkor nem mindenkinek kellett ebbe részt venni, te döntöttél így, hogy szeretnél. Mi volt a te belső motivációd?
3: Nekem a belső motivációm az volt, hogy én ezt egyébként egy jó ötletnek tartottam, és társaimmal is egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben. A tanári karnak ez egy jó ajándék, szerintem. Tehát emiatt.
5: Mert hogy ez itt marad. Ti elmentek, de ezt most már bárki meghallgathatja, meg nektek is gondolom egy emlék, hogy így hagytátok ott a Betlent, hogy a hangotok itt marad.
3: Igen, ez mindenki számára egy emlék marad, és jött ez a lehetőség, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel mi szeretnénk élni.
5: És a felvétel közben van-e valami olyan emléked, ami elmesélhető, akár vicces, váratlan helyzet, vagy bármi sztori?
3: Érdekesek voltak, ugye nincs ez a terem teljesen lehangszigetelve, szóval amikor mondjuk csapkodták a folyosón az ajtókat, az behallatszott, úgyhogy azokat a részeket újra föl kellett venni, így ezt tudnám érdekes eseménynek említeni, amikor a folyosó zaja az alkalmanként behallatszott és okozott kellemetlenséget, de megoldottunk mindent.
6: Így mentek ki a kapun. Mindketten új cipőben, de míg az ő aggodalmasan kopogó félcipőjébe lávanövése is bele volt számítva, Justinén is hajgó bütyke és diadalmas szerepe ellentétes érzéseivel himbált a maga szűk bársonycipellőjében.
5: És az, hogy olvasás közben esetleg félreolvastatok valamit, én olvasok szövegeket rádióban, napi szinten olvasok félre dolgokat, a jobb eset, ha észreveszem, a rosszabb eset, ha valaki szól adás után, hogy elrontottam. Figyeltétek egymást, hogy ketten, akik bent voltatok, hogy a másik mit olvas, vagy utólag valaki, aki hallgatta, az kiszűrhette ezeket, vagy volt olyan, amit te észrevettél, hogy itt félreolvastam, akkor azt a mondatot újraolvasom.
3: Azért is voltunk benn ketten diákok, ugye egy valaki olvasott, egy másik valaki pedig egy másik asztalnál ült és követte szemével a szöveget ugyanúgy, és hogyha volt valami félreolvasás, amit mondjuk az olvasó nem vett észre, akkor szólt, és újra vettük azt a részt.
5: És volt ilyen, amikor te olvastál, hogy közbe kellett lépni? Akár a te szövegedbe, akár neked kellett közbe lépni?
3: Nekem nem volt, tehát én is olvastam félre, igen, azok nekem föltűntek, kijavítottam.
5: Egyébként most az jut eszembe, hogy ezt mesélt, hogy a 6 éves kisfiamnak, hogy olvasok, hányszor mellé olvasok valamit, és már ő szól, hogy bogeresz szemetüket, hogy apa, nem az van odaírva. Szóval ez teljesen életszerű, hogy főleg ennyi szövegnél, hogy az ember eltéveszt valamit. Neked volt előzetesen bármi infód az Égető Eszter regényről egyébként? Azon kívül, hogy tudtad, hogy ezt Németh László írta, beleolvastál, tudtad a történetét, volt bármi kötődésed hozzá?
3: Ugye nekem Németh László szóbeli érettségi tételem, a tételnek része valamilyen szinten az Égető Eszter is. Részleteket olvastunk belőle órán, illetve beszéltünk róla, de a tételnek nem az Égető Eszter a fő eleme, úgyhogy csak így megismertük igazából a művet, olyan nagyon sokat nem beszéltünk róla, megemlítettük egy néhány gondolatot, úgyhogy azzal a néhány gondolattal jöttünk, vagy hát jöttem ide olvasni az Égető Eszter bővebben.
5: Akkor itt kérem meg Káderné Zsoldos Editet, hogy egy kicsit a hallgatóinknak is segítsen elhelyezni a Németh László életműben Égető Eszter című regényét, és menjünk oda vissza, hogy miért ezt a regényt választotta, mi a kötődése az intézményhez, az íróján kívül, és hát ahogy manapság szokták mondani a fiatalok, spoiler nélkül, azért a fő gondolatait, vagy a fő ívét, vagy a fő szállat gondolatot el tudja mondani a történetről, hogy aki ezt kézbe veszi, vagy inkább meghallgatja, amit a diákok felvettek, akkor milyen történettel találkozhatunk?
2: alapvetően Égető Eszter történetével fog találkozni. Tényleg nem akarok spoilerezni. A regény az egy az egyben Hódmezővásárhely. És az, a választás pontosan ezért esett erre a regényre. Németh László életében egy nagyon nehéz időszakot töltött itt. Őt meghívták ide tanárnak, és ő itt egy védelmet talált, amire egész életében szeretettel és megnyugvással tekintett vissza. Ezt a regényt ennek az időszaknak köszönheti. És a benne szereplő emberek, azok az emberek és azok a helyszínek, amiket ő itt megélt, és már akkor, akik szerepeltek ebben a regényben, felismerhető volt, hogy kikötődik a gimnáziumhoz, bár megváltoztatták nyilván a neveket, kikötődik ahhoz a helyhez, ahol ő lakott, ahol ezeket a nyugalmas éveket eltölthette abban a nehéz időszakba, és ami ebben a regényben is megmutatkozik, ez egy új kifejezés volt Németh László kapcsán, illetve Vásárhely kapcsán, és a csomorkányizmus. Ahhoz el kell olvasni, hogy ez az ember ezt a kifejezést megértse, de fontos megérteni, és szerintem ezért is mondtam azt, hogy nem biztos, hogy gyermekolvastmány ez, de nyilván a végzősök azért már közel állnak ahhoz, hogy ezt megértsék. Itt Vásárhelyen azért mi egy komoly, nem is tudom, Vásárhely tudattal létezünk. Ez abban is megmutatkozik, hogy aki a torony alatt született, az vásárhelyi. És ez a csomorkányizmus, meg ez az Égető Eszter regény, ez annyira szépen bemutatja ezt a közeget, amiben mi ezt megéljük, ezt a vásárhelyiségünket. Ő ezt átlátta és szerette, és például a lányai is ugye csak néhány évet töltöttek itt, hogy azért nekik kicsik voltak, még nem volt olyan erős tudatuk abban, hogy milyen közegben is vannak, de ennek ellenére egy 3 évvel ezelőttig folyamatosan a Németh László díjat jöttek és átadták itt is, meg a Németh László gimnáziumban is. Úgyhogy a család 1000 szállal kötődik ide, és ebben a regényben nagyon szépen lehet látni, hogy miért és hogyan élték meg az itt töltött éveket. És azok a rajzok is, ahogy a helyeket leírják, ahogy a környezetet bemutatják, ahogy egyáltalán az, hogy épp a napszaknak melyik részébe vagyunk, ez mind el kell olvasni azt, hogy megértsük, meg átéljük ezt, amiről ez a regény szól. Az Égető Eszter még talán annyit, hogy azok közül a regények közül például a Cseresnyéshez is nagyon kötődik Németh László. Az Égető Eszter a mondani valójával a leginkább a Betlehemhez kötődő, de viszont a Cseresnyés drámát is választhattuk volna, mert például arról itt a kollégium akkori diák otthon kapta a nevét, vagy választották azt elnevezésül. De ugye Németh László nevét vette fel a városi könyvtár, vagy a Németh László gimnázium. Úgyhogy igen, választhattunk volna mást is, de az Égető Eszter a szereplői által a leginkább ránk formált írás a Németh Lászlónak.
8: Mondjuk egy titkot, de esküdj meg, hogy nem mondod el. Eszti nem esküdött, de Micike azért csak elmondta. Kalocsán azért kanyarogtam Szűz Máriához, hogy az egyikünk vakbélgyulladást kapjon. Vakbélgyulladást? Kacogott fel Esztike. Te kis bolondos, tette hozzá, mert még egyszer el kellett nevetnie magát a Micike imádságán.
2: Illetve az, hogy a tanári mi volt, tehát itt élte meg, és ennek köszönheti, hogy ő itt volt, és hogy itt nyugalomban volt, és hogy ilyen szeretettel kötődik Vásárhelyhez.
5: De akkor jól értem, amit mond, én nem olvastam az Égető Eszter, itt akkor töredelmesen bevallom. Szóval, hogy jól értem abból, amit mond, hogy akkor Németh László merített akár az intézményből is szereplőket, akiket lehet azonosítani, még ha a neve meg is van változtatva?
2: Igen. Épp ez a lényeg. Azért mondom, hogy ezt így elmondani annyira nem érdemes, ezt tényleg forgatni kell, meg így a vásárhelyek azért látják át ennyire, mert igen, itt a Betlemből is szereplők, aki otthont adott neki, ott is szereplők, vagy a lánygimnáziumban, ahol tanított, és ez így összeszövődik az egész, hogy ez egy az egybe Vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írta Németh László, ezt a regényt. Ez Vásárhely.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Bethlen Gábor Református Gimnázium igazgató helyettesével, Kádárné Zsoldos Edittel, illetve Miskó Péter István végzős diákkal. Maradjanak az Európa Rádióval.
9: A

0: Akkor nézzük meg először azt az oktatást, hogy mi kellett ahhoz, hogy ön részt vehessen, és egyáltalán a városban miért gondolta, hogy van létjogosultsága.
1: Igazából magához az umba végzettséghez, hogy az ember elmenjen és ezt el tudja végezni, nincsen ilyen megkötöttség vagy bármi előképzettség, amit kérnek, hanem annyi kell, hogy kifizeti a részvételi díjat, részt vesz, és utána ezt így szerintem a Zumba Direkt így is képzeli el, hogy valaki ezt magáévá tudja tenni, és ezt a jövőben oktatóként tud létjogosulni. Mindig is szerettem mozogni, a sportot, a táncot nagyon szerettem. Nem voltam benne biztos, nyilván nem tudhattam, hogy ez a mozgásforma mennyire fog itt Nyíregyházán bejönni az embernek, mármint megkedvelni, de reméltem nagyon. Én nagyon megszerettem, és akkor úgy gondoltam, hogy én majd, hát ha megfertőzöm ilyen jó irányba az embereket. Ez...
0: 16 éve Magyarországon milyen cipőbe járt a zumba?
1: Igazából pont most ünnepli a zumba, mert 2001 óta van. A 25 éves évfordulját, hogy ez ugye egyáltalán ez a mozgásforma, ez a fitness program megalakult, és Magyarországon akkor, mivel még nem volt ugye oktatóképzés, két oktató volt összesen ez is Budapesten, és akkor végül is úgy kezdődött, hogy elmentem az órájukra, és akkor mondták, hogy lesz abba az év, vagy az utáni évbe képzés is, hogy gondolkozzak el rajta, hogy szeretném ezt oktatni, és így alakult ki, így indult ez a szerelem nálam.
0: Miért lett önnél ekkora szerelem, és miért gondolta, hogy ebbe tényleg sok időt, energiát fog ölni?
1: Hát minden e felé tartott, szerelem volt első látásra, megérzetre. Maga nagyon tetszik a programban az, hogy nincsen kötöttség, mármint ez a vendégek részéről mondom, meg az enyémről is, tehát nem, abszolút nem monoton, ez az egyik legjobb. Ugye, mivel latin-amerikai zenékből áll az óraanyaga, ez is teljesen magával ragadó, kikapcsolja az embert, lelazítja a mindennapi stresszek után, és nem, tehát mindenféle sportot, meg mozgást én is nagyon szeretek, meg buzdítom az embereket, de ez a, tehát nincs ilyen 4x8, na még egy kicsit, tehát hogy tényleg úgy tudom mondani, hogy ki tudnak kapcsolni, és le tudják vezetni a stresszt, és úgy, hogy ezt egy ilyen partiként, buliként fogják fel, úgyhogy én látom azért minden órán a tükörbe a vendégeim arcán, hogy ő, tehát na boldogok, tehát mindenféleképpen jól érzik magukat, úgyhogy így gondoltam meg, hogy ez a program, ez mindenképpen jó lesz.
0: Kik azok, akik elkezdik?
1: Igazából ugye azért a 16 év alatt már mindent láttam, úgy mondom. Nem lehet kimondottan azt mondani, hogy bekategorizálni, hogy most a nem tudom hány évesek, vagy a szakmák alapján. Én úgy gondolom, hogy... tehát mindenfélt láttam, úgy, hogy eljönnek, valaki elhív barátnőket, és a barátnőik maradnak, és aki elhívta őket, azok nem. Akkor van, aki eljön, és mondja, hogy járni fog, és látom, hogy nem fog. Tehát azért látja az ember. Én úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy a táncot szeretni kell, ezt a típusú zenét szeretni kell, és onnantól kezdve meg szerintem majd jön magával az, hogy tehát kialakul az emberekben. Egy kicsit az, ami nehezebb benne, és nyilván, hogy minden az óraanyagban, most mondok valami, 13 szám fér bele körülbelül a Satzper kb. 60 percbe, és nyilván minden számnak van egy adott koreográfiája, és nagyon sok ember úgy érzi jól magát, hogy ő ebbe sikeres, hogy ezt tudja teljesíteni, és a zumba viszont tehát az nem egyből nyújt sikert, hogyha az ember valaki ilyen sikerorientált, hogy így tudom mondani, hanem egy kicsit ezt el kell tudni engedni, és jól kell magát érezni, át kell adnia magát a zenét, ének az órának, és innentől kezdve akkor szerintem megfogta az embereket.
0: Mitől különbözik egy zumba óra egy sima táncórától?
1: Na most azért, ahogy többször is említettem, hogy én klasszikusba lettoztam, akkor én két műzikelbe táncoltam, akkor itt mandaláztam, és mindenféle volt. Tehát én alapból úgy gondolom, hogy és minden táncot nagyon kultiválok, tehát és buzdítok mindenkit arra. A szép megfogalmazása az a zumbának, ugye, hogy latin-amerikai zenére táncolunk, és a tánclépések között aerobik nehezítő elemek vannak. Tehát abban különbözik, hogy ugyanúgy, ahogy szalszát, regatont, vagy merengét, vagy bármilyen más kumbia, és stb., ez ugye ezek az alapok, tánclépéseket használ, amellett nehezítő elemek vannak. Tehát ez egy kardió mozgás, nem azt jelenti, hogy akkor a magát, a táncok azok nem lehetnek

0: kardió jellegűek, vagy ha intenzívebben csináljuk, de azért ezt tudni kell hozzá, hogy ez egy intenzív és kardió mozgás és mozgásforma, és ezáltal válik egy ilyen speciális mozgásformává a zumba, úgyhogy.
1: A nők szeretnek olyan sportágot tűzni, amelytől lehet fogyni, ettől lehet-e?
0: Azt tudni kell, mert ugye ez is egy az úgy gondolom, hogy minden nőnek, meg minden, aki sportot oktat, vagy valamilyenféle mozgásformát oktat, tudnia kell, és ezt azért a vendégeknek is tudnia kell, hogy minden mozgás nagyon-nagyon hasznos, de az egy tévhit, hogy magától, hogyha az ember mozog, akkor az már, tehát szokták mondani, hogy azért nem tud fogyni valaki, mert hát mitől fáj valamilyen, és nem mozog. Tehát legfontosabb az, hogy 70% az étkezésen múlik. És ez így önmagamon is nagyon látom, mert amikor több órám volt, tehát a hét minden napján, és nem figyeltem oda az étkezésre, úgyhogy ezt így saját példából is teljesen meg tudom erősíteni, addig egy deka nem megy le az emberről. Tehát kérdésedre válaszolva, nagyon fontos a mozgás, de először a táplálkozás, és utána egymás hatását erősítik, de például azzal egyáltalán nem értek egyet, amikor például most csak mondok valamit, valaki 100 kiló körül van, és elkezdik neki mondani, hogy kezdjen el futni. Hát ne kezdjen el futni, mert azzal ugye az ő ízületeit is terheli és tönkreteszi. Tehát mindenki a korának, edzettségi fokának és a testsúlyának, az adottságainak megfelelően kell elkezdeni mozogni. Ez még így kiegészítőként, tehát egyébként formál nagyon a zumba, tehát ez nem azért mondtam, mert nem, mert ez így van, de oda kell figyelni mindenképpen a mozgásra hozzá.
1: Hogyha most szeretné megismertetni a zumbát azokkal a hallgatókkal, akik nem próbálták ki, milyen mozgásformára, milyen lépésekre számíthatnak?
0: Előjában annyit mondanék, mert ezzel én nem értek egyet, meg ilyen nincsen, hogy tehát a zumbának nincsen egy kezdő zumba óra, mert sokszor látok ilyet kiírva, és ez elnézést, de hülyeségnek tartom. Tehát tudni kell, hogy azért a zumbának, ugye aki óráról órája jár, ezért szoktam én is mondani, hogy van egy állandó, mondjuk egy hónapig egy állandó óraanyaga, és akkor éppen azért, hogyha valaki vagy, tehát jár óráról órára, akkor szoktam mondani, hogy ebből a számból már ez a kézismerős, az a lábismerős, és jönnek a sikerélmények, és akkor jobban érzi magát, hogy már ezt is tudtam, mert az elején nehéz követni, és stb. Úgyhogy tehát ez eleve fix, és utána nyilván változtattuk, hogy aki régóta jár, az is ne unatkozzon meg, legyen mindig egy kicsit új. Tehát alaplépésekben a zumbában, amit mondtam is, az egyik a merenge, a másik a szalsza, a regaton és a kumbia. Ez a négy alaplépése a zumbának, de ezen felül, tehát ezeket mindenféleképpen, de van egy csomó olyan táncstílus, amivel ilyen dancehall, meg ezek, ugye a mostani számok, amik sikeresek, amikkel még szintén lehet számítani, úgyhogy én például az óraanyagban mindenféleképpen használok nyilván mindegyiket, ből igyekszek, meg eredeti zumba zenére is igyekszek, mert ez a zumbának egyik előírása egyébként, hogy az a 60 perces órában kell eredeti, tehát ne csak mondjuk popslágereket legyen, vagy ilyenek, meg én szeretem a retro zenéket, meg a csapatom tudom, hogy miket, van, amit visszaveszek, mert szerették, mondjuk 5 év múlva, meg ilyenek, úgyhogy most is a Flashdance is ott van például, és nagyon szeretjük.
1: Heti hány órát érdemes zumbára fordítani, hogy sikereket érjen el az ember, vagy legalábbis fejlődni tudjon?
0: Hát én egyébként, ugye már nem ez a fő munkám, hogy úgy mondjam, mert mondjuk azt sem szeretem azt mondják, hogy jó munkát, mert a munkát nem, tehát a zumbát nem érzem munkának, tényleg, mert az szerelem, az a szenvedély vezet engem, meg a tánc szeretet, meg a vendégeim iránti szeretet, de most már csak heti 2 órám van, mert a többibe ugye dolgozom. Ez így alakult ki, én igyekeztem 2010 óta az igényeknek, meg ahogy a vendégeim igényeinek megfelelni. Én úgy gondolom, hogy lehet ezt kombinálni. Tehát ha zumbában mindenki elfoglalt, ha egyszer eljut, az is nagyon jó, ha kétszer nyilván még jobb, de én amondó vagyok, hogyha valaki például, tehát nem kell kizárni, valaki mit tudom én, görkorcsolázni szeret, menjen oda, ha spinningelni szeret, akkor oda is mehet, vagy jóga, egy zumba, egy jóga, de igazából inkább a rendszeresség lenne, tehát nem is feltétlenül a heti kettő, hanem ha heti egyszer is elér, de minden héten elér, az már szerintem mindenféleképpen önmagán érzi az, hogy ő fejlődött. Ami még nagyon jó benne, hogy az emberek kötöttek, tehát ugye sokan ülnek, ülőmunka, és a zumba megpróbálja őket ellazítani, ugye ez rámegy a csípő meg a hasi, hogy el tudjuk magunkat engedni, és olyan jó látni egyébként, hogy nagyon sok olyan vendégem is volt egyenben, hogy ők mondták, hogy annyira tisztelték az ütemet, hogy nem léptek rá, és fél év alatt olyan változásokat láttam, hogy egyszerűen tényleg az ember úgy örül, hogy megszeretette vele, meg ügyesebbek lettek, úgyhogy én mindenféleképpen arra tudok buzítani mindenkit, hogy aki egyáltalán szeret táncolni, a latin-amerikai zenéket nagyon szereti, akkor pláne érdemes kipróbálni, legalább egyszer eljönni egy órára, mert ezt neki találták ki.
1: Ön 16 éve űzi ezt a sportágat és oktatja. Hogyan lehet ebben megújulni, és mit tud a zumba adni egy olyan embernek, aki már több éve ezt űzi?
0: Én imádom. Én pont azon gondolkoztam, hogy nem tudom, meddig lehet, de a 20 éves oktatói jubileumot azt még mindenféleképpen szeretném ezt elérni. Ami az egyik kérdésre válaszolva most az oktatói részről először, ugye mindig azt mondtuk, hogy 0 és 90, jó, nem, de 3 és mondjuk 80 év között érdemes ezt, tehát bárki kortól és nemtől függően, tehát a zumbára órán részt venni. Na most nyilván azért ezt tudni kell, hogy a zumba alapképzésen felül lehet specializációk vannak, tehát van az akvazumba, ami a vize, tehát ugye a vízi zumbát jelenti, van a zumba gold, ami az idősebbeknek, ez mindegy ráképzés, meg van a toning, ami a súlyzós edzés, én például olyan oktató is vagyok, van külön gyerekzumba oktatói, tehát ilyen junior, meg kisebb, idősebb korosztály, meg most egy új fajtája van, ez a széke, a Centao, zumba Centao, ez egy székes edzés, tehát kérdésedre válaszolva mindig kitalál valamit a zumba, és ezekre mindig lehet pluszt ráképzést, és lehet specializálódni, hogyha az embernek erre energiája, ideje, meg lehetősége van. Én igazából azért nem csináltam meg a többit, mert végig kell azt gondolnom, hogy nincs is időm, a műfázban sincsen hely, és de ezt a székeset el fogom kezdeni, hát ha már júniustól nem is, de megpróbálom minél hamarabb, és úgyhogy azt remélem, hogy azt is fogják szeretni, mert hogy azt hiszik az emberek, hogy ez egy ilyen lassabb, de nem, ez ugyanúgy a zumba alapokat, csak annyi, hogy a széke, az erősítés székkel történik közben, és akkor egy csomó olyan izmot is tudunk még edzeni és erősíteni, amit egyébként egy sima órán nem. Az, aki meg rendszeresen jár, van olyan vendégem, igen, több is, aki már most 15 éve, vagy 14 éve, vagy a kezdetektől fogva. Ne, éppen ezért mondtam azt, hogy mindig azért van, tehát ilyen egy havonta, vagy másfél havonta vannak újak, hogy mondjuk 4-5 számot lecserélek. És ez azért is kell, hogy egy az magam miatt is, kell a régebbi vendégeim miatt is, mert ugye az újaknak az minden új. De kell, hogy a régiek se unatkozzanak. Amiket nagyon szeretek, és látom, hogy ők is, akkor azt tovább visszük, és mindig egy kicsit innen-onnan csipegetek, hogy mivel tegyem jobbá, és még élvezetesebbé, mint zeneileg, mint koreográfiailag az óraanyagot. Úgyhogy így lehet, úgyhogy nem nagyon hiszem, tehát nem úgy tűnik. Most például az óraanyagomban van a végén két toning szám, de azokat is ki fogom cserélni, úgyhogy minden izomcsoportot is igyekszünk, és akkor így. Úgyhogy semmilyen szempontból nem is hagy meg magunkra sem a zumba, hogy ebbe mi beleunjunk, meg a vendégeinket se hagyjuk arra, tehát a lehetőségre, hogy ők unatkozzanak, vagy meg ne érezzék jól magukat az órán, úgyhogy én mindent megteszek.
1: Az elmúlt 16 évben ön miben változott, miben fejlődött, és miben változott a zumba?
0: Hát én azt hiszem, azért sokan nem tudják, hogy azért tényleg elsőként kezdtem Nyíregyházán a zumbát oktatni, és igazából nekem most már 8 végzett oktató vendégem van, aki oktatóként, tehát mindenki hozzám járt szinte, akik itt az elején elkezdtek utánam zumbát oktatni, és az elején is próbált minket a zumba segíteni, de tehát ezekben a képzésekkel, majd mindjárt azt mindegy, gyorsan még elmondom, de most már még több mindenben. Tehát ugye minden, ahogy fejlődik a világ, a lehetőségek, ezt mind informatikailag mondom, meg technikailag is minden szempontból segítenek minket. Van egy ilyen, hogy havonta az a neve, hogy ZIN tagság, ez Zumba Instructor Network tagságot jelent, és ezért a Zumbától kapunk minden hónapban egy mix CD-t, az utáni hónapban, tehát váltogatva, pedig egy CD-t meg egy DVD-t, ahol nagyon szuper számok vannak, és minden számra van egy DVD, vagy pedig ezt lehet kérni úgy is, hogy nem csak DVD-t, hanem hogy online felületen tölthető le. Különböző koreográfia az a lényeg minden számra, aminek az a lényege, hogy ő a Zumba segítsen minket, hogy mi jobbá tegyük az óráinkat. És ezt bele lehet tenni az óraanyagba, de ugyanakkor, és akkor mindenre ezen kívül még sajátokat is készíthetünk. Úgyhogy a Zumba az csak, amikor én kezdtem, akkor még azért nagy meló volt azt, hogy a saját óraanyagomat elkezdjem, mert nem volt ennyi segítségem, úgyhogy most minden azzal segítik az embert, ami tényleg, tehát szuper, egy csomó minden lehetőség van, úgyhogy akkor még 2 hét volt, mire meg összeraktam az órát, úgyhogy de szerintem ez nagyon jó. Én azt hiszem, nyilván ez kell is, hogy jöjjön meg az emberrel, hogy most már azért jó pár éve sokkal könnyebben sajátítom el a koreográfiát, tehát az ember fejlődik, de ez azért kell arra is, hogy az ember önmagával szembe támaszol föl ilyen igényt, tehát hogy ne ragadjon le egy ponton. Vannak egyébként olyan képzések, vannak ilyenek, hogy Zumba Jammer, nekik az a feladatuk, ilyen 3 órás képzéseket, ilyen sessionöket tartanak, ők a profik, igen, az egyik profi csoport, és nekik az a lényeg, hogy a már meglévő Zumba oktatóknak képzést, profi koreográfiákat tanítsanak, és amit az óraanyagunkba betehetünk, tehát minket is mindig fejlesztenek.
2: 16 évvel ezelőtt még kevesen hallottak Magyarországon a zumbáról, ma pedig szinte nincs olyan fitnessterem vagy közösségi esemény, ahol ne találkoznánk ezzel a lendületes, latin ritmusokra épülő mozgásformával. Nyíregyházán az elsők között kezdett el foglalkozni vele Lesz Zsófia, aki nem csak oktatóként, hanem afile úttörőként is sokat tett azért, hogy a zumba ismerté és szerethetővé váljon a városban. Pokrovenszky Gergely interjúját hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svédasztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Június 26-a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Két ország, egy térség, közös jövő jeligével épül új látogatóközpont a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Cigándon, és újul meg a Királyhelmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrog köz egy egységes, vonzó és fenntartató turisztikai célponttá válhasson. A szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrogközi Múzeum porta bővül új látogatóközponttal. Az épületben nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, olvasható a Bodrogközi város sajtó anyagában. A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, mely a Bodrogköz gazdag tánc hagyományait, valamint két világhírű cigándi származású művész életútját mutatja be. A projekt szlovákiai helyszínén Királyhelmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete. A cigándi látogatóközpont a Bodrogköz egyik fogadókapujaként és információs központjaként működik majd, míg a Királyhelmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat. A projekt megvalósítására Cigán csak nem 400 ezer eurót, azaz 140 millió forint Európai Uniós támogatást kap, és a fejlesztés várhatóan 2 év múlva készül el. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 éve leégett miskolctapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szántai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magába foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdő komplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi, északkeleti szél. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora, a mikrofonnál Lénárt Vanda köszönti Önöket. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 16:30 regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen nagyerdei református egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. A témáról bővebben 16:30 nem sokkal hallhatnak. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Június 25-e van, amikor is a Vilmosok és a Violák ünneplik névnapjukat. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat és sisak. A Viola egy latin eredetű virágnév, amely sok nyelvben vált női névvé. Magyarországon már az Árpád-korban használatos volt. Nézzük, milyen jeles események köthetők ehhez a naphoz. 1887-ben, június 25-én született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. A Nyugati író csoportjához csatlakozott, a sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára. 5 kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek, és Így írtokti címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt, jelentős 2 verses kötete is. A magyar nyelv bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai. Műfordítóként Goethe, Heine és Milne műveit is tolmácsolta. 1930 után agydaganat támadta meg, Stockholmban egy híres svéd sebész operálta meg, ebből született sajátos riportkötete az Utazás a koponyám körül. 1952-ben, szintén június 25-én született Erdő Péter, az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása. Római katolikus pap, teológus, kánonjogász, egyetemi tanár, 1998 és 2003 között a Pázmány Péter katolikus egyetem rektora, 2002-től az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása. 2003-ban bíborossá nevezték ki. 1997-ben ezen a napon hunyt el Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük. Technikai fejlesztéseivel és folyamatos filmes munkájával bárki számára elérhetővé és népszerűvé tette a könnyű búvárkodást. Katonai tanulmányainak befejezése után a haditengerészet vízalatti tanulmányokkal foglalkozó kutatócsoportját vezette. A katonai célú fejlesztések eredményeként nevéhez kötődik a könnyű búvár légzőkészülék kifejlesztése. Leszerelése után egy korábbi aknaszedő hajót átalakított oceanográfiai kutatóhajóvá, amelyet Kalipszó néven ismert meg a világ. Népszerűségét természetfilmjeinek széles körű ismertsége okozta és tudományos munkásságának elismeréséül a Francia Akadémia tagjává fogadta. Számos könyvet írt, dokumentumfilmek készítésében is sikeres volt. Kedves hallgatóink, a június 25-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Otthontalanság. Sok évig úgy éreztem, nincs otthonom. Az asszonnyal egy szobakonyhás albérletben kezdtük, amit mégsem lehetett otthonnak nevezni. Ide születtek a gyerekeink is, egész iskolás korukig így laktunk. A szoba csupa ágy volt, meg csupa szekrény. A tévét is a konyhába tettük, hogy ne zavarja a gyerekeket. Éjjelente minden sarokban szuszogott valaki. Aztán kölcsönt vettünk fel, és építkezni kezdtünk. Az egész rokonság segített, de így is 20 év telt el, mire minden kész és tökéletes lett, olyan, amilyennek elképzeltük. Feleségemmel alig láttuk egymást, éjjel-nappal dolgoztunk. Nyaralni is csak a gyerekek mentek, legtöbbször ők is a nagyszülőkhöz, hogy ne kerüljön sokba. Mire mindenkinek lett gyönyörűen berendezett saját szobája, tévéje, számítógépe, és a teleken is felépült a téliesített nyaraló, idegenek lettünk egymásnak. A gyerekek kirepültek, mi meg szép csendesen, közös megegyezéssel elváltunk. Nejem vitte a nyaralót, a drágább autót, meg a KP felét, és távozott. Én meg itt maradtam, egyedül. Van házam, lakásom, bútoraim, szép tárgyaim, de otthonom az nincs. Ha akarom, akkor hétfőtől péntekig más és más helyiségben alhatok. Nem szuszog már a fülembe senki. A tévét is 3 helyiségben nézhetem, mégis egyre inkább azt érzem, otthontalan vagyok. Mire rájöttem, hogy az otthon az, ahol nem vagyok egyedül, mert azokkal élek, akiket szeretek, megöregedtem. Ma már tudom, az az otthon, ahol jól érzem magam és boldog vagyok, még akkor is, ha szűkebb a hely, mint szeretném. A többi az csak ház, lakás és díszlet. Holnap feladok egy társkereső hirdetést, mert nem akarok otthontalanul élni.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. június 25-én csütörtökön 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. Korlátozták az ivóvíz használatot a Nyíregyházi Kórház egyes épületeiben. Megelőző intézkedéseket vezettek be a Jós András TAK Kórház épületeiben, miután a vízminőségi ellenőrzések mikrobiológiai eltéréseket azonosítottak a kórház vízhálózatában, közölte honlapján a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktató kórház szerdán. Az intézkedések a Nyíregyházi Gyógyintézmény kardiovaszkuláris centrumát, valamint a sebészeti, a rehabilitációs és a belgyógyászati tömbök épületeit érintik. A közlemény szerint ezeken a területeken a vízhasználatot korlátozták, alternatív megoldásokat biztosítanak, valamint megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. Hozzátették, a betegellátás folyamatos és biztonságos. Ahogy már arról beszámoltunk, közigazgatás, közhivatalok, pénzügykönyvelés az ezeken a területeken dolgozókért vagy innen nyugdíjazottakért és az ide tartókért imádkoztak a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségben a mögöttünk hagyott vasárnap. A különböző területek képviselői is elmondtak egy-egy imát az Úr asztalánál állva, és ez a vasárnapi mindhárom istentiszteleten megtörtént. Az adóhatóságnál dolgozó Pap Jánost hallják.
2: Későn érő református voltam, ugye az anyai nagymamám ő református vallású, illetve hát a nagyapám is, de ugye nagymamám volt a meghatározó gyerekkoromban, ő mindig is szerette volna, hogyha megkeresztelnek, de édesapám hivatása miatt erre nem nagyon volt lehetőség a rendszerváltás hajnaláig. Akkor 10,5 évesen hirtelen tagja lettem a gyülekezetnek, mint frissen keresztelt gyermek, majd 2 éven belül konfirmáltam is Nyírbátorban. Meghatározó része egyébként azóta az életemnek az egyház. A páromat is sikerült úgy megtalálnom, hogy szintén református volt, tehát még ebben sem volt nagy eltérés közöttünk. És hát a gyerekeimet meg mindig is próbáltuk erre az útra terelgetni. Hamarabb ívódott belém ez, hogy református magyar vagyok, amíg élek, az maradok. Tehát a hűség az egyházhoz nálam mindig is működött, tehát nem nézelődtem másfele, tehát az ökumenizmus soha nem volt annyira része az életemnek. A református vallás, liturgia, templom egyszerűségét szoktuk meg. Nem akarom megbántani más felekezeteknek az elképzeléseit, ezért nem is megyek bele, de egy katolikus templomból már kiszédültünk hamar a feleségemmel, mert gyönyörű művészetileg, de nem a miénk. A magyarság és a református hit annyira összekötődött, hogy a kazettás mennyezetek, a díszes faragott padozat, ezek természetesen részét képezik a református hitünknek, de mégsem azok az Isten ábrázolások ütköznek ki rajta, akármilyen jelentése is van egyébként a festett mennyezetnek, mint ami direkt módon egy katolikus templomban szembe jön velünk.
1: Pénteken kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. A színházi seregszemle 9 napja alatt a Kárpát-medence magyar nyelvű színházi társulatai több mint 20 versenyelőadást mutatnak be, de szakmai beszélgetések, workshopok és szórakoztató

egy kerékpártúrára, olyankor érdemes megpihenni, vagy gyakoribb pihenőket beiktatni, illetve hát mindig legyen folyadék nálunk, azt gondolom bármilyen sportolás, bármilyen túrázásról van szó, folyadékbiztosítása, itt az elektrolit oldatoknak az alkalmazása is nagyon jó, hogy ugye a verejtékkel nagyon sok iont, sót veszítünk, és ezeknek a folyamatos visszapótlása. Ilyenkor a táplálkozás is könnyebb legyen, könnyebben emészthető, de legyen benne fehérje, legyen benne szénhidrát, cukor, mert az izmoknak szüksége van rá. Egy túlfáradás az nagyon komoly kimerüléshez vezethet, és olyankor vétünk, balesetet szenvedünk, betegséget könnyebben elkapunk, tehát ezekkel lehet ezt ellensúlyozni. Fel kell készülni arra is, hogy ha valaki allergiás, akkor legyen kéznél akár egy csípéssel kapcsolatos készítmény, egy kenőcs, ami hűsít, vagy egy tabletta, ami a viszketegséget, vagy megakadályozza az allergia komolyabb fellángolását, vagy előremenetelét. Tehát ilyen apró dolgokra érdemes odafigyelni. A gyerekek tekintetében, felnőttek tekintetében is. A sportolással kapcsolatban néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet. Tehát lényeg az, hogy a nyári nagy melegben 11 és 17 óra között azért érdemes a fokozott terhelést elkerülni. Legjobb a reggeli órákban, illetve a késő délutáni órákra tervezni az ilyen sportot. A fokozatos bemelegítésről ugyanúgy, mint évközben a testnevelés órák esetében nem szabad elfelejtkezni. Egy 5-10 perc könnyű mozgás, az izületeknek az átmozgatása, a pulzus lassú emelése, ez mind sikeresebbé teszi és élvezetesebbé fogja tenni a sporttevékenységet. Biztonságot is ad. A fokozatos levezetésre ugyanúgy szükség van, mint a bemelegítésre. Itt ilyenkor 5-10 perc lassítás, nyújtás legyen, ez nagyon fontos az izmoknak, az izületeknek, az inszalagoknak, és a pulzusnak a visszaengedése. Extrém magasra képes fölmenni, mint mondjuk egy futó esetében a pulzus akár 170-re is fölmegy, ami egyébként ugye ez komoly betegségek esetén az már olyan tevékenységet igényel, akár még a mentőt is lehetne hívni, de ezért van szükség arra, hogy a fokozatos terhelés és a fokozatos megnyugvás biztosítva legyen. A hőérzetre mindig figyelni kell, mert ha valaki mondjuk elkezd szédülni, akkor jön egy hányinger, és akkor furcsán érzi magát. Lehet, hogy ilyenkor csak annyi van, hogy folyadékot kell pótolni, de ilyenkor mindig érdemes megállni, és megfigyelni, hogy történik-e valami. A ruházat az mindig legyen könnyű, áteresztő, légáteresztő, világos színek legyenek, hogy visszatükrözze a hőt, olyan technikai anyagok legyenek, mint a sapka, hogyha napon van valaki a fejfedő, az nagyon erős az UV-sugárzás, úgyhogy azt mindenféleképpen ajánlott viselni. Még egy fontos dolog, közvetlenül étkezés után ne kezdjünk nehéz sportnak. Legalább egy 30-60 percet érdemes várni, de egy nagyobb étkezés után akár 2-3 órát is érdemes várni a komolyabb sportolással. Könnyű ételeket fogyasszunk ilyenkor, amit könnyebb megemészteni, gyorsabban áthalad a tápcsatornán, és ezek a könnyű ételek azért energiát tudnak biztosítani. Sportolás előtt mindig érdemes folyadékot fogyasztani. Elegendő az is, hogyha az víz, mondjuk egy 2-3 deciliter, feltöltjük a szervezetet folyadékkal. Sportolás közben viszont folyamatosan, legalább negyed óránként érdemes valamennyi folyadékot elfogyasztani. A sportolás után pedig egy 3 decit, fél litert, ezt pedig lassan és több részletben adjuk vissza a szervezetnek. Ez jobban meg fog maradni, mint hogyha hirtelen átfutna rajtunk a folyadék. Abban az esetben, hogyha a sportolás hosszabb időt vesz igénybe, akár mondjuk egy fél óránál vagy 40 percnél is hosszabb a mozgás, az edzés, és nagy a meleg, nagyon intenzív a terhelés, és sokat izzadunk, akkor kell gondolni az elektrolitok pótlására, amit az előbb említettem. Azt gondolom, hogy érdemes tartani ezeket. Most az életkorokon szeretnék egy kicsit végigmenni. Hát ugye a picikéket, a csecsemőket, újszülötteknél kezdjük, tehát ők hűvösben és semmilyen

0: megterhelés nem következhet be a szervezetükre nézve, óvni kell őket ettől. A csecsemők és a kisgyermekek sem sportolhatnak, ők játszanak. Nekik a játék az, ami jelentik a mozgás örömét, és elegendő is. Ilyenkor biztosítani kell azt, hogy hűvösben történjen, és megfelelő mennyiségben egy-egy korty folyadékkal lássuk el őket. Ez a korosztály sokkal könnyebben, hamarabb kiszárad, mint a nagyobbak. A tinédzserek meghajlamosak arra, hogy elfelejtenek inni, és emlékeztetni kell őket arra, hogy most itt az ivás ideje, tessék ezt meginni. Amit említettem, legyen cukor is a folyadékban, hogy az izmoknak megfelelő ellátása legyen. Ne zsákmányoljuk ki olyan túlságosan az izmokat, hiszen akkor annyira kifáradunk, és annyira átkerülünk egy másik oldalra, ami nem szerencsés. A sportolás után a tinédzsereknek mindig ajánlott egy jó elektrolitot tartalmazó folyadék biztosítása. A felnőtteknél, ha túl sok a víz, túl sok folyadékot fogyaszt valaki, akkor meg fel tud borulni az elektrolit egyensúly, különösen akkor, hogyha koffeint vagy alkoholt fogyasztanak, mert ez dehidrált, tehát ez folyadékot von el a szervezetből. Ilyenkor érezzük azt, hogy egy jó kávé után menni kell, és a hólyagot ki kell üríteni, hát erről van szó. Milyen étrend legyen sportolás előtt és után? Ugye a sportolás előtt azt említettem, hogy könnyű étkezés legyen, és egy könnyebb sport előtt azért egy 30 percet érdemes várni a sportolás megkezdésével. Milyen ételeket tudok itt felsorolni? Joghurtot, banánt, méz legyen, rizs, csirke, fehér húsok, tehát ezek azok, amik könnyebben emészhetőek. Kerülni kell a zsíros ételeket, a nehéz húsokat, a hüvelyeseket, és különösen a nagy adagokat. Sport után, ugye 30 percen belül cél az, hogy az izomregeneráció és az elektrolit pótlás megtörténjen. Fehérje plusz szénhidrát kombináció, mivel lehet ezt biztosítani, például csirke és rizs, tojás és pirítós, joghurt és gyümölcs, túró és méz. És ismeretesek ezek a smoothie italok, amelyek gyümölcsökből, joghurtból és vízből állnak, ezek is nagyon alkalmasak a sportolás utáni táplálékok beviteléhez. Életkoronként ugye milyen szabályok léteznek? Ugye a csecsemőknél, amint mondtam, nincs sport. Nem szabad, hogy sportoljanak. De sokat legyenek a szabad levegőn, a mozgás a saját ritmusukban biztosítva legyen, és hát melegben ugye gyakrabban itassuk, gyakrabban kínáljuk meg őket, és ellenőrizik azt is, hogy el is fogyasztotta. A kisgyermekek, akiket 1-6 éves korosztályba sorolnék, ők a játékos mozgást szeretik és végzik is, nagyon sokat képesek futni, labda, mászás, minden lehet biztosítva, de rövid szakaszokban, több pihenővel, hiszen könnyen túlhevülnek, és sok folyadékra van szükségük, sapkát, az árnyékot, azt már említettem korábban is. A tinédzsereknél egy hormonális ingadozásról van szó, és ez gyors kifáradáshoz tud vezetni. Ezért nagyon fontos a sport előtt és a sport utáni étkezés is. A folyadékpótlásra itt is folyamatosan figyelni kell. Túlterhelésre figyeljünk, ne vigyék túlzásba. És az alvás ennek a korosztálynak nagyon fontos. Felnőtteknél érdemes a pulzust figyelni. Ez a pulzuskontroll, bemelegítés és a levezetés felnőtteknél is kötelező. Elegendő fehérjét vigyenek be, elektrolitot fogyasszanak. A meleg az egy stressz jelent, és ezért óvatos legyen a terhelés, hiszen a felnőtteknél azért nagyon sok betegségről is lehet szó, különösen az életkor előre haladtával, vérnyomás, keringési problémák, gyógyszerszedés. A nyári sportolásnak szabályai vannak. Amint említettem, ha lehetőség van rá, árnyék legyen, reggel és este történjen a kemény sport, sapka, UV-védelem a szemünknek is nagyon fontos, a fényvédők használata, hiszen tudjuk azt, hogy mennyi bőr probléma van, és a túlzott ultraibolya sugárzás provokálja ezeket, akár egy rossz indulatú bőr folyamatnak az elindulása, tehát ez összeadódik a szervezet, nem felejti el, a terheléseket összeadja, tehát ezt is ellensúlyozni kell a különböző fényvédő készítményekkel. Ha valaki nagyon izzadékony, nyilván sokkal több folyadékot fog veszíteni, és ezzel együtt az elektrolitjait, ezt pótolni kell. Milyen figyelmeztető jelek vannak, amikor abba kell hagyni a tevékenységet, a sporttevékenységet? A szédülés, a hányinger, a fejfájás. Ilyenkor azonnali pihenésre van szükség, hiszen ezek már gyakorlatilag a hőgutának a jelei. Hát én azt gondolom, hogy elmondtam mindent, ami nagyon fontos, gondoljanak ezekre, és sok örömük legyen azban, hogy nyáron jó idő van, együtt vannak, és együtt közös élményeket szerezhetnek még a sportban is.
1: Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, a hasznos tanácsokat, és ha még egy záró kérdést megenged, doktornő, ehhez a gondolathoz is kapcsolódva, illetve beszélgetésünk elejére is visszautalva, amikor ugye a lelki feltöltődésről osztotta meg velünk a gondolatait, ennek a jelentőségéről, hogy itt a mozgás során ugye vannak különböző olyan sporttevékenységek, például egy tollaslabdázás, egy akár csapatjáték is, amelyet a család tagjai, különböző generációk is tudnak együtt végezni, hogyha egy picit még arról szól, hogy ezek a tevékenységek is mennyire tudják erősíteni mind a családi közösséget, mind pedig szóljunk egy néhány gondolatban a kortársi kapcsolatok ápolásáról, a baráti kapcsolatok ápolásáról is, itt a nyári szünet idejére vonatkozóan is, hogy az nagyon fontos mindenki életében, de talán egy tinédzser életében különösen hangsúlyos szerepet kapnak a kortársak.
0: Igen, nagyszülőként én is megtapasztalom azt, hogy eljön egy idő, amikor elkezdenek kamaszodni, és teljesen más megvilágításba kerülnek a kapcsolataik. Előtérbe kerülnek a kortárs kapcsolatok is, ezeket támogatni kell, hiszen szükség van rá. Az életük része, biztosítani kell azokat a közös tevékenységeket, esetleg egy-egy közös kirándulást, vagy közös utazást, vagy kicserélni a gyerekeket a két családban. Tehát azt gondolom, hogy a kamaszoknál a külső kapcsolatoknak az építése az nagyon fontos, hiszen ezzel kilépnek a világba, saját tapasztalatokat tudnak gyűjteni, és hát a későbbi párkapcsolatra is gyakorlatilag ezek a baráti kapcsolatok vezetik át majd a különböző nemű gyerekeknél a kialakuló kapcsolatokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, tehát nem csak a család, de egy bizonyos életkor után már a társkapcsolatoknak a kialakulását is segítenünk kell. Ez is egy feladat, és ezt is észre kell venni éppen úgy, mint amikor a lélek kíván egy-egy mosolyt esetleg. A kisebb gyerekeknél is fontos a baráti kapcsolat, hiszen már a bölcsödések, óvodások, kisiskolások is fontosak egymás számára, és ki is válogatják egymás közül azokat, akik szimpatikusak a számukra, de ebben a korosztályban még egy teljesen más minőségű kapcsolatról, baráti kapcsolatról van szó, mint például majd a tinédzserek esetében.
1: Ilyenkor még talán több legjobb barát, legjobb barátnő címet viselő kiskortárs is van ugye a gyermek körül, de egy tinédzser életében is talán a bizalom építésének is az egyik kulcsa, hogy van egy olyan kortársa, akit úgy érez, hogy megérti, és talán együtt tudnak gondolkodni, és így jótékony hatással is vannak egymás életére.
0: Igen, lehetnek jótékony hatásúak, és aztán okozhatnak egymásnak igazi csalódásokat is. Ezeket is át kell élni, tehát nem csak a jót, hanem mindent, és azt gondolom, hogy ha a háttérben van egy megértő család, akkor oda vissza tud vonulni akár egy tinédzser is, bár mondjuk a tinédzserek nehezebben oldódnak föl, mint a kisebb gyerekek, bár ez is egyéne válogatja, hogy kinek milyen a természete. Tehát azt gondolom, hogy történjenek a dolgok, menjenek az események, és figyeljünk rájuk, amikor szükség van, legyen ott a háttérben a kezünk, és amikor meg lehet, akkor vegyük el, hadd érezzék önmagukat.
1: Hiszen ugye a pozitív-negatív dolgok történése, azok megélése, feldolgozása formálja a jellemet, a személyiséget, és ezáltal válnak olyan felnőttekké, amilyen felnőttekké válnak.
0: Igen, és hát ezek a úgymond gyakorlatok, ezek teszik aztán majd életképessé és alkalmazkodóvá őket, tehát fontos az, hogy jót is, rosszat is meg kell élni ahhoz, hogy tényleg az ember megtalálja magának a helyét.
1: Talán ez egy másik beszélgetés témája is lehet majd a későbbiekben, de most nagyon köszönöm dr. Magyar Erzsébet, felsőzsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvosnak, családterapeutának, hogy műsorunk vendége volt.
0: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
1: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Családban marad című magazin műsorunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, hogy önök is velünk tartottak. Az elmúlt órában dr. Magyar Erzsébet, felsőzsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal, családterapeutával beszélgettünk. További szép napot kívánok mindnyájuknak. A szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallották. Viszonthallásra!
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon híváson 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet csütörtökön. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A 7-es erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000-re teszik. Egyes becslések szerint ez a szám elérheti a 100 000-et is. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 éve leégett miskolctapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szentai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szentai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a színvaterasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patakmedrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinva-patak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett vasoxidot tartalmazó víz folyt a patakba. Mint ahogy beszámoltunk róla, a helyszíni vizsgálatok első eredményei szerint a színvátért szennyeződés eredete a Tatár utcai fűtőmű területére vezethető vissza. A szennyezés másnapján értük el az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület elnökét, Faragó Pétert, aki elmondta, hogy az akkori információi alapján nincs eddig halpusztulás, de folyamatosan ellenőrzik a területet.
2: Igen, hát az Egyesületnek van az úgynevezett halászati joga a színvánál már nagyon régen, és alapvetően ez egy pisztrángos víz, minden évben pisztrángot telepítünk. 150-200 kilót szoktunk telepíteni. Nem csak értesítést kaptunk, de azt is kaptuk, mert ugye a katasztrófa védelem is jelzett. Lényeg az, hogy a fűtőműben volt egy karbantartás, aminek során műszaki vagy emberi mulasztást nem tudom megítélni. Annak következtében egy része a karbantartásnak ugye az a víz, ami kijött, az vasoxid belekerült a színvába. Ez okozta ezt az elszíneződést. Jelentést kaptam a halőröktől, a színvában nincs halpusztulás. A következő napokban minden nap kimennek, végigmennek, megnézik, és hogyha egy pár nap elteltével sincs semmilyen halpusztulás, akkor kimondhatjuk azt, hogy szerencsére bármilyen katasztrófa történt, de szerencsére az Egyesületet nem érinti, mert halpusztulás nem történt. Remélem, ezt tudom mondani önöknek pár nap múlva is.
1: Új elemmel bővül a hazai vármegyéket és vármegye székhelyeket bemutató emlékérmes sorozat. A Magyar Nemzeti Bank Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolc megnevezéssel 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét bocsátott ki a gyűjtői sorozat 4. elemeként. Az emlékérmék oldalai a vármegye székhelyet, illetve a vármegyét reprezentálják. Ezt követve az előlapon Miskolc épített örökségének kiemelkedő elemei, míg a hátlapon a vármegye domborzati és vízrajzi tagolása jelenik meg. Az emlékérméket Keresztúri Gábor iparművész tervezte. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Béter Református Szeretet Otthon, a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából a napokban hálaadó istentiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új, több mint 30 fős épületszárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a községművelődési intézményében. Viktor Dánielt, a Szeretet Otthon vezetőjét hallják.
3: Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon. Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült a tetőtér beépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk. Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám. Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek. Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegséggé vált a demencia, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció.
1: A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg a jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak még csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház. Az úton pedig mindenkinél legyen ivóvíz. Vizet osztanak és párakaput is kihelyeznek Miskolcon. Az önkormányzat szakemberei felvették a kapcsolatot a város ivóvíz szolgáltatójával, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT-vel, és megrendelték a vízosztást, illetve a párakapuk kihelyezését. Ezzel párhuzamosan a miskolci városgazda is megkezdte a párakapuk kihelyezésének előkészítését, tájékoztatott a Városháza csütörtökön. Ivóvizet osztanak a Centrum áruháznál, a villanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren. Péntektől pedig a város 6 pontján is lehet párakapu alatt hűsölni.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Műszer.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Hús Ádámot, a rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, körülöttünk minden változik. Amit biztosnak hittünk, egyik napról a másikra meginokhat. Köszönjük, hogy Te nem vagy kiszolgáltatva az időnek, vagy az emberi változásoknak. Kérünk, segíts ma is benned megtalálni azt a szilárd alapot, amelyre bátran ráépíthetjük az életünket. Amen. A 119. Zsoltár 89-től 94-ig terjedő verseiből szól hozzánk Istenünk. Uram, igéd örökké megmarad szilárdan, akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll rendíthetetlenül. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Tiéd vagyok. Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom. Amen. Kedves testvérek, gyermekkoromban sokat nézegettem dédnagyapám régi pengőit. Különösen lenyűgözött egy bankjegy, amelyen az állt 1 milliárd millpengő. Gyerekként azt gondoltam, hogy aki ilyen pénzt tartott a kezében, az biztosan mérhetetlenül gazdag volt. Aztán elmagyarázták, hogy éppen az ellenkezője igaz. Akkor állt romlott abban az időben a pénz értéke, hogy szinte semmit sem ért. Ami egykor vagyonnak számított, egyik napról a másikra értéktelenné vált. Az emberi világban sok minden változik. A pénzek elveszítik értéküket, a birodalmak összeomlanak, a divat elmúlik, biztosnak hitt dolgok meginognak. A zsoltáros azonban talál egy olyan kapaszkodót, amely nem változik. Ezért vallja, Uram, igéd örökké megmarad szilárdan, akár az ég. Tekintsünk ma rá életünkre. Mennyi minden van, amiben reménykedünk, amit biztosnak hiszünk, pedig legbelül tudjuk, hogy törékeny és múlandó. Sokan azt gondolják, hogy pénzzel mindent meg lehet oldani. Ugyanakkor sokan vannak, akik az egészséges életvitelől remélnek változást, és sorolhatnánk talán több mindent, amivel az ember biztonságosabbá, állandóbbá szeretné tenni az életét. Persze mindez, amit felsoroltunk, nagyon fontos önmagában. De koránt sem állandó. Mert a pénz elértéktelenedhet, az egészség akár rajtunk kívülálló okokból is megszűnhet. A zsoltáros felhívja a figyelmünket arra, hogy aki állandóságot keres, az Úrnál keresse, mert ott megtalálhatja, és ott találhatja meg egyedül. Ahogy a 796. református énekünk egyik versszaka is fogalmaz, nincsen búm, mely könnyet adjon, míg szerelmed van velem, nincs öröm, mely elragadjon, hogyha nem benned lelem. Ez a szemlélet megúv minket rengeteg lelki gyötrődéstől, és rengeteg kérdésre ad választ. És mintha a 94. versben egy egyszerű mondatban össze is foglalná a lényeget az imádkozó. Sok minden változhat, sok minden elmúlhat, de a tiéd vagyok. Erre kell rájönnöm, Uram, hogy a tiéd vagyok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Milyen sokszor élünk magunknak, és azt gondoljuk, hogy miénk a világ, a gyeplő a kezünkben van. Közben pedig apró elemek, események, történések összetudják borítani a legbiztosabbnak hitt dolgainkat is az életben. Amikor azt hisszük, hogy minden a kezünkben van, könnyen csalódunk. Elég egy váratlan esemény, egy betegség vagy egy veszteség, és kiderül, mennyire törékenyek is vagyunk. Ilyenkor válik igazán fontossá, hogy kihez tartozunk. Az ő tulajdona vagy, és vagyok én is. Ez pedig az életem legértékesebb valutája. Ez nem értéktelenedik, nem változik, hanem örök és állandó. Biztassuk magunkat és egymást is ezzel. Tiéd vagyok, Uram. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket. Hozzád tartozni a legnagyobb biztonság. Amikor elveszítjük a kapaszkodóinkat, őrizd meg attól, hogy kétségbe essünk. Hadd jusson eszünkbe újra és újra, hogy a te hűséged nem változik, és hogy senki nem ragadhat ki minket a te kezedből. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek, kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, kerete málló, emit mohlepi, amott pókháló, sütheti napfény sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll. Megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad. Magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka, a földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr. Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Kormosképű. Volt egyszer egy kéményseprő, és annak volt egy felesége. Mindenük volt. Létrájuk, seprőjük, és rengeteg korom a kéményben. Csak az hiányzott, hogy gyermekük is legyen. Egyszer a kéményseprő ki akart kotorni egy nagyobb kéményt, amikor hallja,

0: magasalt szoknyái lógtak, s keményítő illattal telítették a szobát. Még jóformán el sem aludtam, hallom, hogy a fakilincs halkan megkattan. Az ajtó megnyílik, és Gigi a kandít be félénken.
1: Alszol?
0: Nem. Mit akarsz, Gigi-a? Halvány volt és kissé komoly. Belépett és megállt előttem, mint az iskolás leány a tanítója előtt. Milyen nagy ez a leány? Hogy megnőtt? Gondoltam. Mikor elmentem, még gyermek volt. Most már férjhez érett hajadon. Nyúlánk és kebles. Az arca is megtelt. A cselédek pajkosan kisasszonynak nevezik. Talán, hogy emőkének a viselt ruháiban jár. Bántotta is a szememet mindig. Beszélni szeretnék veled, mondotta aggodalmasan. És állt az ajtó mellett, ujját az arcára téve, mintha attól tartana, hogy kikergetem. Egy foszlott szalmaszék volt a szobában, arra intettem. Leülhetsz. Leült. Csak azt kérdezném, rebegett, csak azt, hogy mit vétettem neked. Miért gyűlölsz engem?
1: Én?
0: Nem megszégyenítettél-e tegnap 20 ember előtt? Ó, azt hittem, kisül a két szemem, és a szeme elnedvesült. Miért? Magad szégyenítetted meg magadat, jó leány. Furcsádon furcsa, hogy kérdőre vonsz engem, mint valami bíró. Nem kérdőre vonás ez, Zéta, csak alázatos kérdés. Tudni szeretném, mivel bántottalak meg, hogy magamat igazoljam, és hogy máskor ezt a hibát el ne kövessem. A leánynak ez az okos beszéde meglepett. Örülök, mondottam, hogy ilyen értelmes vagy. Így legalább könnyen tisztázhatjuk az ügyünket. Szép volt és jól esett nekem, hogy olyan szívesen fogadtál, mikor hazatértem, de ami sok, az sok. Mit szólnál arra, ha Attila megjön és örömömben a nyakába rohannék és megcsókolnám? Te nem vagy Attila. És én mindig testvéremnek éreztelek. Köszönöm. De látod, az emberek nem tudják, mit érzel, s barra magyarázhatnák. Ez se neked nem jó, se nekem. A kezét az arcára tapasztotta. Láttam, hogy sír. Nem volt szándékom, hogy fájdalmat okozzak neked, Gigi-a. Mit is beszélsz testvéri érzelmekről? Te is rab vagy, én is rab vagyok. A sorsunk szomorú. Beszélj inkább arról, hogyan éltetek a másfél esztendőn, amíg oda voltam. Mit szólt a gazdánk, mikor megjött? Gigi a kötényébe törölte a könnyeit. Azt mondta, hogy akkor látott utoljára, mikor a harc megkezdődött. És a vitézségemről nem beszélt?
1: Nem.
0: Csak azt mondta, hogy a sebesültek között láttak utoljára, de te nem sebes voltál, hanem csomás. És Csát halottnak vélt?
1: Annak.
0: Sajnált-e?
1: Sajnált.
0: Hogyan sajnált? Mit mondott rólam?
1: Azt mondta, hogy kár érte, többet ért a szája, mint másnak a keze, és igen ügyes fiú volt. Az új pajzsomra vele irattam volna rá az aranycifrát.
0: Hát az asszony, az is sajnált.
1: Az is, igen.
0: Hogyan? Mit mondott? Azt mondta, hogy bolondság az ilyen rabot elvinni a házból. Senki se tud ilyen szépen meghajolni, köszönni, beszélni. Az ilyen rab ékessége a háznak, mint a selyem kárpit. Ugyancsak szitta az urát, hogy elvesztett.
2: És a kisasszony mit szólt?
0: Kérdeztem ásítva.
1: Milyen jól sikerült az az ásítás.
0: Mit szólt?
1: Semmit.
0: Hát ő nem sajnált?
1: De.
0: Sajnált?
1: Sajnált.
0: De hát hogyan? Mit mondott?
1: Mit is? Bizony elfeledtem már. Mit is? Igaz, egyszer azt mondta, hogy azt mondja, talán jobb neki így.
0: Percekig tartó csend következett. Elfelejtettem, hogy Gigi-a ott van. A szavai forgó szélként kavarogtak a lelkemben.
1: Nem kérdezel-e többet? Szólalt meg végre. Engem nem kérdezel-e?
0: És szinte hallottam a szíve dobogását.

0: feleltem a szememet lehúnyva. Eredj a dolgodra!
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter eset.
3: Főr Elisa.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: És a gyerek.
6: A gólya kalifa.
3: A foszti fiú esete. Pacsirta.
4: Pilátus testament.
5: Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Június 26-a a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Két ország, egy térség, közös jövő jeligével épül új látogatóközpont a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Cigándon, és újul meg a Királyhelmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrog köz egy egységes, vonzó és fenntartató turisztikai célponttá válhasson. A szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrog közi múzeum porta bővül új látogatóközponttal. Az épületben nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, olvasható a Bodrog közi város sajtó anyagában. A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, mely a Bodrog köz gazdag tánc hagyományait, valamint két világhírű cigándi származású művész életútját mutatja be. A projekt szlovákiai helyszínén Királyhelmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete. A cigándi látogatóközpont a Bodrog köz egyik fogadókapujaként és információs központjaként működik majd, míg a Királyhelmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat. A projekt megvalósítására Cigán csak nem 400 ezer eurót, azaz 140 millió forint Európai Uniós támogatást kap, és a fejlesztés várhatóan 2 év múlva készül el. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 éve leégett miskolctapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szentai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magába foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Quimby zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Quimby magyar alternatív rock együttes, epikus, sanzonos hangvételű dalok, expresszív zenei világ, erőteljes előadásmód, szimbolikus szövegvilág jellemzi, melyet helyenként népi elemekkel fűszereznek.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A zenekar 1991-ben alakult Dunaújvárosban, kezdetben nemzetközi karrierről álmodtak, az első és a második albumuk angol nyelvű dalokkal jelentek meg. Az 1996-os Majom Tangó című lemeztől kezdve nagyrészt magyar nyelvű dalok szerepelnek lemezeiken. 1998-ban elnyerték az év magyar albuma díjat Diligram című lemezükkel, 2002-ig még három lemezük jelent meg, majd 2003-ban a zenekar szünetre vonult.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A zenekar 15 éves jubileum alkalmából 2006-ban kiadta a Family Together-t, majd 2009-ben két lemezt jelentettek meg, és Ajajaj című dalukkal, mely összesen 15 hétig vezette a Maha Single Top 20-as listáját, elnyerték az év magyar daladíjat.

A következő két lemez a 2010-es Kicsi ország és a 2011-es Instant Seance a Mahasz Top 40 album listájának élén debütált, s mindkettő aranylemez minősítést szerzett. 2013. decemberében jelent meg a Queen Bee Cactus Liget című albuma, mely 2014. januárjában elérte a platina lemez státuszt. 2016-ban a Jónás jelenései albumukat adták ki.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Folytatódik a Hit Mózsák című sorozatunk. Ezúttal Szécsi Mózes vállalkozó idézi fel a hitét formáló gyermekkori emlékeit. Beszélgetésünkben szó esik arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri életét, egy örök emlékként megőrzött sötét szürke zakóról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. A riporter Pilbák Kincső.
2: Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami a hithez kapcsolódik, Istenhez kapcsolódik?
3: Homályosan emlékszem, valamikor olyan 3-4 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt templomba. Ez az első olyan élményem, ami a templomról, vagy egyáltalán Istenhez köt. A mai napig eszembe jut, amikor ott ültem a padban, és csodálkoztam a nagy téren, és a bácsin, aki fentről beszélt. Rég volt, és azóta is végigkísért. És jó emlékezni erre a történetre. Akkor mesélt el édesanyám, és akkor hallottam először tulajdonképpen a keresztségről, hogy engem ott abban a templomban, ott az úrasztalánál kereszteltek meg. És ezt 4 évesen a gyermek még nem értette, nem értettem, hogy igazából mi történik ott, vagy mi történt. Mégis így 41 néhány év távlatából is tisztán emlékszem, és nagyon jó érzést tölt el, amikor eszembe jut, ma már tisztában vagyok vele, és tudom, hogy ott akkor a Szentlélek ölelt át, és az az érzés az egész életemen végig is. Tehát érdekes, hogy 3-4 évesen egy ilyen élmény tisztán megmaradt bennem, és egy jó érzés, egy nagyon jó élmény ez a... Tulajdonképpen ma már azt mondom, hogy a Szentlélekkel való első találkozás, első fizikai találkozás, vagy hogy is mondjam, amire emlékszem.
2: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
3: Igen, minden gyereknek van szerintem egy vizuális képe, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden gyereknek van egy vizuális képe. Én is elképzeltem, hogy egy bácsi, egy erős ember, aki tulajdonképpen mindenben jelen van, tehát nyilván ez már a vallásórás élményeim.

0: köszönhető, hogy ezt így feldolgozta az én elmém, akkor, amikor még először a templomban voltam, akkor nem igazán volt. Volt egy istenképem, tehát nem tudtam 3-4 évesen, de aztán ahogy telt múlt az idő, és hallottam a bibliai történeteket, stb., akkor kialakult bennem az, és ez utána statisztikákat olvasva ugyanaz bonyolódott le bennem is, tehát úgy alakult ki, mint általában a gyerekben, hogy mindig egy férfi az istenkép, mert ugye az erő testesül meg benne, de nekem is egy ilyen nagyon mosolygós, fehérhajú, szakállos bácsi, aki mindenben segít, és mindenben ott van, amikor szükségem van. Tehát ilyen, gyakorlatilag ilyen volt a vizuális képem Istenről.
1: És ha becsukod a szemed, és egy gyermekkori vallásórát felidézel, akkor mi az az első illat, hang, vagy tárgy, érzés, ami eszedbe jut?
0: Elsősorban érdekes, mert nekem nagyapám jut eszembe az első vallásórás élményem kapcsán, mert nagyapám volt az Isten nyugosztója, hogy kézen fogott, ez még a kommunizmus legsötétebb időszakában volt, és azok ellenére, hogy a rendszer tiltotta, engem elvitt vallásórára. És egy gyakorlatilag idegen környezetbe kerültem elsőosztályosként. Elsőosztályos voltam valamikor ősszel, tehát akkor kezdtem az iskolát, sok-sok külső inger. Volt új környezet, új osztálytársak, barátok, stb. És akkor ebben ugye én egy kicsit úgy nem is nagyon akartam nagyapámmal menni, de hát nem mondta pontosan, hogy hová visz, mondta, hogy elvisz egy jó barátjához. Hát ő volt a papbácsi, és oda bementünk az irodába, és én ott maradtam egyedül. Nem egyedül, hanem nagyon sok gyerekkel. Abban az időben, amikor ez tilos volt. Tehát tilos volt a vallásóra, le voltak sötétítve az irodának az ablakai, és ez egy szombaton volt, akkor mi szombaton is jártunk még iskolába. Ott ültem, nem tudtam, hogy mi fog történni, és akkor a papbácsi elkezdett beszélni a mi nyelvünkön, gyereknyelven, Bibliáról, a bibliai történetekről, és azóta is ilyen melegséggel tölt el, amikor erre a szombatra gondol, és tisztán emlékszem. Tehát emlékszem arra is, hogy nagyapámon milyen zakó volt, amikor elmentünk, és sötét szürke zakójában volt. Én már nem emlékszem, hogy én mibe voltam, de így emlékszem tisztán, hogy nagyapám mikor bevitt, meg emlékszem azokra a bútorokra, meg azokra a tonetszékekre, amik ott voltak az irodában, mert az iroda volt átalakítva a szombatfalvi református egyházközségben, akkor éppen vallásórás teremmé, és bizony a kis irodában volt olyan is, hogy 50-60-an csúfolódtunk be. Azt mondom, hogy ez volt az a meghatározó élmény, ami akkor még mit sem sejtve, minden szombaton délben alig vártam, hogy oda menjek, és akkor még mit sem sejtve, egész életem meghatározója lett. Attól a pillanattól vártam a következőt, tehát mindig vártam a szombatot, mindig vártam, hogy eljussak oda, hogy mehessek abba a közösségbe, és hallhassam a bibliai történeteket, és még jobban megismerjem ezáltal Istent, úgymond.
1: Mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként egy mese volt csak, de felnőttként valódi iránytűvé vált?
0: Van, persze, hogy van a vallásórákon, majdnem minden alkalommal a papbácsi, Hegyi Sándor tiszteletesről beszélünk, nyugalmazott lelkipásztorról, aki vetített diákot bibliai történetekből. És ez akkor nekünk az maga a legjobb élmény volt elmenni és szombatról szombatra minden vallásóra végén egy kicsit egy bibliai történetet dia képeken át meglátni. Gyakorlatilag vizuális élményt is nyújtott, szerintem ez volt az egyik kulcs ennek a történetnek, hogy vizuális élményt is nyújtott a száraz, mesélő vagy oktató történetek mellé. És egy ilyen történet, amire tisztán emlékszem, az a virágvasárnapi történet volt, ami nagyon megmaradt. Most is látom, hogy a pálmaágakat lengető tömeg éhezi a Szamáron bevonuló Krisztust. Előttem van a kép, ahogy teregetik le a ruháikat, nyilván ezek fix, tehát ezek fényképek, nem is fotók, hanem grafikák voltak, amiket vetített, tehát ilyen kis illusztrációk, nem mozgóképek, de ugyan elevenen él bennem ez a történet, és úgy gondolom, hogy az a bevonuló virágvasárnap, Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lett az én életem iránytűje, sajnos sokszor nem figyelek erre az iránytűre, de ő mindig utána nyúl és magához ölel felem, mert nincs olyan helyzet, amelyből vele ne lehetne győztesen kijönni, kikerülni, úgy gondolom. És azóta is ez kísér végig.
1: Ha beülhetnél az iskolapadba, akkor mit mondanál a tizenéveseknek, hogy mire figyeljenek vallásórán?
0: Nehéz kérdés a mai világban, mert annyi konkurencia van, vagy annyi sokkal érdekesebbnek tűnő dolog van a mai világban, mint mondjuk egy vallásóra. Én úgy gondolom, hogy a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Mindazok ellenére, hogy nem egy mondjuk YouTube csatorna, vagy nem egy TikTok videó, megnézése, a vallásúra, de a vallásúrákon mindenre érdemes figyelni. Ez lehetetlennek tűnik, de azt mondom, a legfontosabb az, hogy bátran hagyjuk munkálkodni az Istent a mi életünkbe, akár gyermek, akár felnőttként. Mindig meg lesz a gyümölcs a szorgalomnak és az odafigyelésnek, és nem csak a vallásúrákra érvényes, hanem az élet minden területén. Biztos vagyok benne, elnézve, éppen konfirmációra készülünk most, amikor az egyházközségben, amikor ezt az interjút készítjük, akkor holnapi nap lesz a kikérdezés, és vasárnap az úrvacsoraosztás. Azon gondolkodom, nemrég hívott a lelki pásztor, hogy néhány gondolatot mondjak majd vasárnap én is a konfirmandusoknak, hogy milyen jó, hogy vannak ők. És milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
2: Az elmúlt percekben Szécsi Mózes vállalkozóval beszélgettünk a hitéről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet csütörtökön. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000-re teszik. Egyes becslések szerint ez a szám elérheti a 100 000-et is. Újraindította a Magyar Államvasutak az Intercity kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az üzemben egy éve áll a munka, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz majd igénybe, tette hozzá. A miniszter felidézte, úgy vette át a tárcát, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy éppen fővizsgára várt. Új elemmel bővül a hazai vármegyéket és vármegyeszékhelyeket bemutató emlékérmes sorozat. A Magyar Nemzeti Bank Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolc megnevezéssel 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét bocsátott ki a gyűjtői sorozat negyedik elemeként. Az emlékérmék oldalai a vármegye székhelyet, illetve a vármegyét reprezentálják, ezt követve az előlapon Miskolc épített örökségének kiemelkedő elemei, míg a hátlapon a vármegye domborzati és vízrajzi tagolása jelenik meg. Az emlékérméket Keresztúri Gábor iparművész tervezte. Olasz rizlingeket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgált borok az élelmiszerbiztonsági és minőségi vizsgálatok, valamint a jelölés ellenőrzés szempontjából is megfeleltek, közölte a Nébih csütörtökön. A hivatal 27 olasz rizlinget hasonlított össze, a különböző borvidékekről származó italok mindegyike 2025-ös évjáratú volt. A hivatal azt is megnyugtatónak nevezte, hogy a vizsgált borok ténylegesen olasz rizling szőlőfajtából készültek. Kiemelték, hogy a Supermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatánál a szakértő és laikus borkedvelők értékelése alapján az első helyre a dobosi olasz rizling került, második helyen az ostorosi végzett, míg a harmadik a feind olasz rizling lett. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV csütörtökön. A közlemény szerint idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök többek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertettek közleményében az adóhivatal. Vizet osztanak és párakaput is kihelyeznek Miskolcon. Az önkormányzat szakemberei felvették a kapcsolatot a város ivóvízszolgáltatójával, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT-vel, és megrendelték a vízosztást, illetve a párakapuk kihelyezését. Ezzel párhuzamosan a miskolci városgazda is megkezdte a párakapuk kihelyezésének előkészítését, tájékoztatott a Városháza csütörtökön. Ivóvizet osztanak a Centrum áruháznál, a Villanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren, péntektől pedig a város 6 pontján is lehet párakapu alatt hűsölni.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeditek, tegeződnék. Mai témánk az e-rollerek lesznek. Ugye itt már most nagyon sok történet, nagyon sok minden zajlik az e-roller körül, hogy már új kresszre van szükség, ennek a átalakítása, majd ezekről is beszélgetni fogunk. De az első kérdésem az az lenne, hogy talán tisztázzuk, hogy mi is ez az e-roller, hova tudjuk sorolni, milyen fajtái vannak, mit tudhatunk erről a közlekedési eszközről, hogy mi is ez az eszköz.
3: Ugye hazai jogszabályi kategorizálása jelenleg még nincsen, ami egy picit szomorú, ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Európa legtöbb államában azért ezt már sikerült megugrani. Egyébként pedig fajék egyszerűségű dologról van szó, tehát egy nagyon egyszerű kis, általában kétkerekű jármű. Ugye nálunk még nem jármű tulajdonképpen, hiszen nincs benne a jogszabályban, de tuti biztos, hogy az lesz. Egyébként annyira egyértelműek a külföldi példák is, hogy azért nincs itt olyan nagyon sok gondolkodni való ezen, bár nyilván a részleteket azért tisztázni kell persze. Jellemzően ugye ezeken nem ül a vezetőjük, hanem áll rajta, és a vezető kívül más ugye nem áll rajta, tehát ezeken utas szállítani alapvetően nem lehet, nem erre vannak kitalálva. Ezeket az e-rollereket ugye valamilyen elektromos motor hajtja. Igazából itt nagyon sokféle törekvés van nálunk is, ugye nemrégiben jelent meg például egy ilyen ábra, ami nagyot futott ugye az interneten, és ott ugye háromféle szempont szerint is kategorizálnák őket. Nem biztos, hogy erre ilyen szinten szükség van. Alapvetően elég az, hogyha a sebességük alapján soroljuk őket kategóriába, és itt az egyik határ az a 25 km per óra, a másik határ az a 45 km per óra. Ugye az a roller, amelyik hát hivatalosan nem tud 25 km per óránál többet, az egy kis veszélypotenciálú jármű, ennek megfelelően néhány apró eltéréstől eltekintve alapvetően úgy kezeljük majdnem, mint egy kerékpárt, és körülbelül hasonló szabályok lehetnek rá majd érvényesek. Ami ennél nagyobb, ugye, de 45-nél nem nagyobb, arra meg egyen nagyobb, ha tetszik, fokozat, az már olyan, mintha segédmotoros kerékpár lenne. A 45 fölöttiek, azok pedig hát igazából tulajdonképpen ilyen házi barkácsolással jöhetnek létre, hiszen ezek az eszközök, ezek többet tudnak, mint amire ugye engedélyezve vannak, és ugye a magyar, de egyébként külföldön is van erre példa, hogy mondjam, hajlamos rá, hogy beavatkozzon és mesterségesen, szabálytalanul megnövelje az ezekkel elérhető sebességet. Nyilván, ha ezt megnöveli, akkor onnantól ő értelemszerűen kategóriát ugrik.
2: Roland, fordulok egy picit hozzád. Te, mint aki aktív használója is az ilyen eszközöknek, egy kicsit mesélj arról, mire kell odafigyelni, milyen menet tulajdonságai vannak egy ilyen járműnek, eszköznek, mire kell odafigyelni, hogy mondjuk akár szabályosan, nem túl veszélyesen közlekedjünk vele.
4: Nekem szerencsére egy olyan rollerem van, ami ez a 25 km per óra tervezett sebesség alatti, tehát igazából én szágódolni nem tudok, de igen, rengeteg veszélyforrás van, de ez leginkább abból ered, hogy az infrastruktúra borzasztó állapotban a Miskolcon. Ugye sima fizikai dolog, hogy a keréknek az átmérője az nagyon-nagyon domináns, abból a szempontból, hogy hogy tud átmenni a különböző hibákon, szegélyeken, fekvőrendőrökön. Most ebből a szempontból a rollereknek szinte bármilyet használunk, nagyon nagy hátrányban vannak, hiszen kicsi az átmérője a kerekeknek, ezért fokozottan érzékenyek a úthibákra, hosszanti hibákra, keresztbe lévő hibákra, gyakorlatilag mindegyik hibára. Ezek potenciálisan nagyon veszélyesek tudnak lenni, hiszen beleragad egyszer a roller, az utas meg a helyzetéből adón egyszer megy tovább a levegőbe, vagy a rolleren keresztül, a kormányon keresztül átesve. Tehát ez egy olyan adottság, ami nem is lehet változtatni, illetve a rolleren nem lehet változtatni, de az utak állapotán lehetne mit javítani. és néha még ugye kerékpár is nagyon veszélyes, pedig annak van a legnagyobb kereke. Én egyébként a legtöbbször kerékpár azok is rollerezni, tényleg csak alkalmanként szoktam, amikor azzal praktikusabb a közlekedés, vagy azzal praktikusabb menni.
2: Másik oldalát is mutassuk meg, hogy miért praktikus, hogyan tud bekapcsolódni egy e-roller, akár a városi közlekedésbe, gondolom inkább úgymond idézőjesen rövid távon hasznosabb ez az eszköz. Miért, hogyan hasznos a közlekedésben?
4: Igazából a legnagyobb előnye az, hogy nagyon-nagyon mobilis, nagyon kis helyet foglal. Fel lehetne menni egy járműre nagyon könnyen vele, bárhol lerakható, tehát egy, ha mondjuk Miskolcok egy szabályos autó számára kilőtt parkolóhelyből indulnak ki, akkor gondoljuk el, hogy 14-18 elektromos rollert ugyanazon a helyen le lehetne tenni. Tehát mennyire más lenne, megszűnne a parkolási probléma, nem is mennénk ezt a szót, mi az, hogy a parkolást problémával összehozunk, megszűnne. Nagyon gyorsan elő lehet venni, és viszonylag könnyű, tehát ezek a tervezetten 25 kilométert meg nem haladó sebességű rollerek általában szinte mind 15 kg alattiak. Tehát azt lehetne mondani, hogy jóval könnyebbek, mint egy olyan kerékpár, ami elektromos rásegítésű. Inkább a hagyományos hajtású kerékpároknak a tömegével vetekszik. Be lehet rakni egy autóba, és akkor, hogy mondjuk mi a ezen kívül, mik az előnye, igazából nagyon jól lehet haladni vele, nagyon kis helyen elfér, az utakon is, és pont ez az egyik előnye, hogy a zsúfolt belvárosi részeken nagyon kis helyet igényel menet közben is, és nagyon kis helyekre is be lehet férni. Azt akartam kikerülni, hogy lehetne azt csinálni, hogy ne autók között szlalomozzanak az emberek, tehát igen, erre is kell figyelni. Illetve biztonsági okokból, ugye nagyon fontos, hanem még a rollereknél, hogy ugye ezeken a fék általában ezeknél a 25 kilométerek tervezetteknél nem olyan erős. Tehát itt a nagyon jó marketing anyagok keletkeznek, hogy hány méter alatt megáll 20 km per órás sebességnél, de valójában nincsenek olyan fejlett fékrendszerrel ellátva, mint akár egy hagyományos tárcsás bicikli. A nagyobb rollerekre értem, szóval sokkal komolyabb fékeket tesznek, abban viszont nekem eléggé kevés a tapasztalatom.
2: A közlekedésbe hogyan jelent meg, hogyan használják az emberek, mennyire szabályosan, mennyire nem, hogyan használják így a hétköznapokban az e-rollereket, így mi a tapasztalat, mi jön vissza, ti miket láttok, miket tapasztaltok, mert elég régóta köztünk vannak ezek az eszközök, ezek a járművek.
3: Én úgy látom, hogy tulajdonképpen a rollereknél is ugyanaz van, mint bármelyik másik közlekedési módnál, tehát van, aki szabálykövetőbb, van, aki szeret most idézőjelbe téve vagánykodni, van, aki ittas, van, aki nem ittas, tehát teljesen változó, bár bizonyos jellemző minták azért megfigyelhetők, tehát ugye főleg a fővárosban van jelen ugye az a jelenség, amikor elsősorban ezeket a megosztott rollereket, ugye ilyen hétvégi, vagy nem feltétlenül hétvégi bulik után, éjszaka, finoman szóval nem józan állapotban elkezdik ugye vezetni, aztán valójában a roller vezeti a vezetőjét, és akkor ugye megvan a baj, és ebből jön aztán a médiában a hiszti, hogy úristen, hát ez életveszélyes. Hát önmagában a roller az nem életveszélyes, vagy a rollerrel való közlekedés, de való igaz, hogy nyilván, hát az előbb mondta ugye Roli, hogy kicsi a kerék, oda kell figyelni, tehát azért itt van annak jelentősége, amit úgy szoktak fogalmazni, hogy járművezetése képes állapotban vagyok-e, avagy nem. A másik ilyen probléma, ami mondjuk jellegzetes felhasználói csoport lehet, az a gyerekek. Ugye azt is demondtad, hogy picit másabb a menetdinamikája azért ezeknek, talán nem is picit, mint mondjuk akár egy kerékpárnak, vagy akár mondjuk egy hagyományos mechanikus rollernek, és igazából talán itt is lehetne szerepe mondjuk egy jogszabálynak, hogyha az adna egy pici iránymutatást arra, hogy milyen életkortól lehet rollerral közlekedni, vagy elektromos rollerral közlekedni, mert azért a gyerekek azok életkortól függően nem biztos, hogy érettek erre. És ugye itt például mi kifejezetten rossznak tartjuk azt, amit most itt láttunk, ha már erről az ábráról megemlékeztünk, hogy ugye 12 éves kortól már engednék az e-rollereknek a használatát. Nem akarunk mi rosszat a gyerekeknek, de a 12 éves kor az kevés ehhez, tehát legalább azért a 14 az kellene, és tényleg nem akarunk rosszat a gyerekeknek, mert addig is lehet rollerezni, csak tényleg azzal a gyerek rollerrel, ami ma is létezik, ez a kis hagyományos, kis mechanikus roller, azzal rollerezgesse magának, de az e-rollerhez ő még pici. És akkor ugye ebből megint jönnek azok az esetek, amikor felreáll a gyerek, és utána ugye az orvosok verik a tamtam dobot, hogy úristen, ez életveszélyes, megint nem az eszköz az életveszélyes, hanem az az életveszélyes, hogy nem rendeltetésszerűen használni, nem tudja még a gyerek rendeltetésszerűen használni. Tehát mondjuk például ilyenek.
4: És a jogszabályi környezet nem járul hozzá ahhoz, hogy tudja, hogy kellene használni, hiszen semmilyen szabályozás nincs.
2: Erről mit gondoltok, hogy például ugye, hogyha jogosítványhoz is fogják kötni, ugye, ha jól tudom, már ilyen
3: nem,
2: is van
3: a tervezetben. A kis rollert azt azért nem.
2: De hogy a gyerekek hogyan tudnák jól használni, hogy akkor valami szülői engedéllyel egyáltalán, hogy lehetne mondjuk gyermekeknek vásárolni, hogy lehetne ezt az egészet úgymond, vagy hogy lehet ezt feloldani, hogy tényleg mindenkinek jó legyen.
4: Szerencsés esetben egy gyerek nem egy elektromos rásegítési rollerrel fog életében először találkozni, hanem ahogy egyszerűen felnő, gyakorlatilag egy éves korától már egy lábbanhajtós roller az sokkal ideálisabb ráhangolódás jelent arra, hogy lehet két keréken menni. Vagy ugyanez ez a mondjuk a futóbicikli lehet ennek a biciklizésnek a párja, az is kétkerekű, és gyakorlatilag egy éves korban már alig elkezd járni, már ezt lehet odaadni neki, és akkor másfél évesen már tökéletesen tud majd két keréken biztonsággal menni. Ugyanígy a rollereknél is szerencsés esetben, ugye mondjuk nevezzük jármű kategóriának akkor azt a rollert, ami az elmúlt évtizedekben volt, azokkal nagyon jól el tudja sajátítani azt, hogy mozog egy roller, mikre kell figyelni, annak is értelemszerűen kiskereke lesz, de a tömege sokkal könnyebb, tehát még akár egy felnőtt roller is egy 4 kiló környékén megáll, ami nagyon megneveli a kezelhetőségét.
2: És akkor azt hogyan látjátok, milyen fizikai, illetve milyen jogszabályi környezetek kellenének, ugye ez is most van alakulóban, mármint a jogszabályi környezet, mi lenne az ideális szerintetek, akár a jogszabályi, akár a úgymond a kerékpárutak, vagy a fizikai környezetből adódóan?
3: Hát ugye a fizikai környezet, vagy az úthálózat kapcsán én inkább azt emelném ki, mert ez egy tragédia, hogy az úgynevezett kerékpárút hálózat, az gyakorlatilag egy olyan jó 10 éves folyamat, nem sokkal több, amikor kialakult. És amikor ezeket elkezdték építeni, ugye jellemzően EU-s forrásokból, akkor már pontosan tudható volt két trend. Az egyik az, hogy a rollerek meg fognak jelenni, lehet, hogy még akkor nem volt annyi, de már hogy az elektromos rollerek meg fognak jelenni, ez az egyik. A másik, ami Miskolcon még talán kevésbé jellemző, de a fővárosban már tényleg elég sokkal lehet találkozni, az úgynevezett kargó kerékpárok. Ott is probléma van. Azok a kerékpárok, amelyek ilyen nagyon sokféle változata van, de nagyobb, mint egy egyszerű kétkerekű kerékpár, van kétkerekű, háromkerekű, négykerekű változata, és lehet benne például gyereket szállítani, lehet benne kiskutyát szállítani, vagy éppen lehet benne bármilyen más árut szállítani. A fővárosban már például a GLS is használ ilyet, kargókerékpárt. És ugye most, amikor napirenden van az is, hogy kressz módosítás, új kressz, stb., akkor ebben is elkezdődött a vita talán arról, hogy mondjuk ezek a kargókerékpárok hol közlekedhetnek. Mert ugye az egyik tábor azt mondja, hogy ha én viszem a kargóval a gyerekemet, akkor nyilván az a jogos igényem, hogy én a kerékpár úton szeretnék menni, mert hogy ott érzem magam biztonságban. Ezzel nincs is semmi baj, csak ugye az a kerékpárút, az egy olyan műszaki hulladék, aminek egyszerűen a geometriai tervezési paramétereiből adódóan, hát ugye folyópályán se nagyon fér el egymással szemben sem, hát még sokszor kétkerekű kerékpárnak is ugye összeakad a kormánya, mert annyira kicsi a szélesség. Aztán a csomóponti környezetek azok ugye külön kritikusak, ahol derékszögben kellene kanyarodni, de úgy, hogy még ott van egy jelzőlámpa oszlopa, vagy egy közvilágítás oszlopa, vagy bármi, arról nem beszélve, hogy a forgalomtechnikai problémák, tehát ezekben a projektekben igazából nem is volt indikátor, és nem is volt szempont, hogy a csomópontokat hogyan oldják meg. És ezért az lett a végeredmény, hogy hát valahogy átkalapálták őket, de nem volt úgy megtervezve, ahogyan ezt meg kellett volna tervezni. És akkor most, amikor jönnének a kargók, meg jönnének a rollerek, akkor igazából az a probléma, hogy ez a hálózat erre teljesen alkalmatlan. Ez egy nehéz kérdés.
2: segítve az e-rollerrel, vagy akár a biciklivel közlekedőket, az egymás mellett élést, biciklisként mire figyeljünk, rolleresként mire figyeljünk, ha e-rollerrel közlekedünk, ha kerékpárúton megyünk, hogyan közlekedjünk mindannyian együtt, szabályosan, miket javasolnátok, hogyan érdemes jó közlekedni?
3: Jó kérdést tettél föl, mert mindjárt meg is válaszoltad, hogy mire figyeljünk, hát legelőször is egymásra. Ugye, tehát akármivel megyünk éppen, mindenképpen figyeljünk egymásra, és hát sajnos a sebességre világos, hogy mindenki sietni szeretne, de minél nagyobb lesz a sebesség, annál könnyebben csatolhatunk.
4: Igen, a sebességkülönbség az nagyon fontos, és kerékpáron ülve tényleg furcsa, amikor megy az ember mondjuk 20 km/h sebességgel, és akkor a semmiből zajtalanul viszonylag közel elmegy első itt mellettünk 45-50-nel mondjuk egy roller. Ez Miskolcon is napi szinten van. Itt is tulajdonképpen ugyanazokra kellene figyelni, mint mondjuk, ha egy autóval megyünk, hogy vagy a oldaltávolságotra figyeljünk, tehát nagyobb oldaltávolságból előzzük meg, kerüljük meg, hogyha adott a lehetőség, ha pedig nem, akkor meg igenis előtte lassítsuk le a rollert, hogy a különbség az csökkenjen.
2: Yeah. Majd készül valamikorra valamilyen új kereszt tervezet, de ugye az e-rolleresekre már most rögtön szeretnének új szabályokat bevezetni. Mit lenne érdemes? Tudom, hogy már egy előző kérdésben ezt boncolgattuk. Mi lenne az, amit ti láttok akár ilyen közlekedő egyesületként, hogy mit lehetne? Az infrastruktúrát beszéltük, hogy az se a legmegfelelőbb, de ugye ez adott. Mégis hogyan lehetne úgy szabályozni, hogy mindenkinek jó legyen?
3: Végül is azok az alapelvek, amikről már szerintem sokszor beszéltünk, hogy ugye van alapvetően két kategória, és a kettő között ott van az a bizonyos 25-ös határvonal. Ez megadja szerintem a roller szabályozásnak az alapkereteit. És akkor ami 25 alatti, arra kerékpározáshoz hasonló szabályok, azokon a felületeken közlekedjen, amelyiken egyébként a kerékpár is, az ennél nagyobb, az pedig mintha segédmotoros kerékpár lenne. Egyéni védőeszközök tekintetében is, meg vezetési jogosultság tekintetében, tehát mondjuk a 25 alatti hozzához nyilván ne kelljen vezetői engedély, ugye a 25 fölöttihez ahhoz ott a segédmotoros kerékpárnak megfelelő, tehát ugyanúgy. Ezek szerintem ilyen teljesen egyszerű dolgok. Én személy szerint az ilyen teljesítmény korlátokban nem nagyon hiszek, nem nagyon van ennek értelme. Gondoljuk el, hogy például, ha én nekem van egy Ferrari, és én lakom egy lakópihenővezetben, azért mondom a lakópihenővezetet, mert ott ugye a jogszabály erejénél fogva 20 km/h közlekedhetek legfeljebb a Ferrarimmal. Ugye ez nem tipikus sebesség a Ferrarira, és lehet, hogy van is benne, marad benne némi teljesítmény tartalék, ha én csak 20-szal megyek, ha tudok egyáltalán, de senki nem mondja azt, hogy azért nekem nem lehet egy Ferrarim, vagy nem mehetek be egy lakópihenővezetbe a Ferrarival, mert annak van egy teljesítménytartaléka. Pedig a Ferrari le sincs korlátozva, tehát én elvileg 200-zal is, vagy nem tudom mennyivel be tudok oda rongyolni, nyilván nem lenne normális, de be tudok. Ehhez képest ugye a rollernél le van korlátozva a 25 km/h, és akkor mégis megjelenik ez, hogy de miért annyi a teljesítménye, meg miért 1000 watt, meg miért nem 1000 watt, teljesen mindegy.
4: Meg igazából van egy műszaki probléma is ezzel, vagy műszaki lehetőség hiánya, hogy a rollereknél, gyakorlatilag, hogyha az elektromos motorokat visszamegyünk, nagyon nehezen mérhetők hagyományos módon, vagy nehezen összehasonlítható egy belső égésű technikára alapozott teljesítménymérés. Tehát míg az elektromos motornál nagyon könnyű rövid ideig túlterhelni, és ilyenkor a teljesítmény egy adott motorból a többszörösét ki lehet venni. Tehát mondjuk egy példát, régebben nagyon divatos volt a rollereknél is a 250 wattos teljesítmény, névleges teljesítmény, de egy olyan rollerből 1000 wattot is ki lehet venni, míg egy Trabantból, ami mondjuk 20 lóerő vagy 25 lóerő, ott nem lehetett rövid ideig kivenni 100 lóerőt. Tehát teljesen más dimenziók lettek ezekkel a új lehetőségekkel. Másik dolog meg ellenőrzésnél, nagyon nehezen mérhető egy rollernek a teljesítmény, sőt, teljesen képtelenség. Tehát hiába megy ki egy műszaki állomás, nem fogja tudni megmérni, mert egy autónak is nagyon-nagyon komoly dolog megmérni a teljesítményét. Ezért, meg ugye, amit Zoli is említett, hogy hát most az, hogy mekkora a teljesítménye, igazából ez irreleváns a közlekedés szempontjából. Ennél sokkal fontosabb, amit mi számtalanszor elmondtunk, csak nem magyaráztuk, hogy a veszélypotenciál az a leginkább a tömegnek és a sebességnek a kettőségéből adódik. Ezért nagyon fontos az, hogy mekkora tömegű a jármű az utasával együtt, illetve hogy mekkora sebessége megy, mert ez a legfontosabb, így tudjuk a legjobban védeni a városokat, az embereket, hogyha tisztában vagyunk ezzel, hogy a sebességnek nagyon-nagyon fontos szerepe van.
2: Például az, hogy ugye említettük, vagy ti is említettétek, hogy a 14 éves kor lenne az ideális, hogy akár szülőket, gyermekeket, vagy felhasználókat hogyan lehetne segíteni, vagy nem tudom, hogy nyugaton vannak-e ilyen minták, hogy megfelelően jól használjunk egy ilyen kerékpárt, ugye veszélyeket ki tudjuk küszöbölni, és hogy tényleg mindenki együtt tudjon közlekedni, hogy ez hogyan lehetne segíteni, még jobban beépüljön, úgymond a szabályos felhasználása a társadalom tudatába.
3: Hát ugye maga a jogalkotó is segíthetné, hiszen hogyha lenne jogszabályban meghatározott életkor, akkor az mindenképpen adna valami fajta iránymutatást, még akkor is, hogyha valószínűleg lenne, aki azt nem követné, vagy nem tartaná be, de hát az is sokat segítene, hogyha egy picit csillapodna, én úgy érzem sokszor, hogy minthogyha itt a társadalomban, vagy annak egy részében lenne egyfajta hisztéria is a rollerek kapcsán, és ezt mondjuk akár néha bizonyos médiák is még egy picikét úgy tovább fújják, hogyha objektívebben beszélgetnénk róla, meg elmondanánk az előnyeit is, most egy picit erről is volt talán szó, előnyeit, hátrányait, akkor talán jobban beépülne a tudatba, mert nyilván ez nem egy világ megváltó eszköz, ez egy lehetőség a nagyon-nagyon sok közül. Biztos, hogy meg kell találnunk a helyét, nem az eltiprása a megfelelő megoldás, hanem az, hogy megkeressük a helyét, de az is biztos, hogy az látszik, hogy egyelőre ez a folyamat nehezen megy.
1: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Nyáron a vakáció idejére idén is szervez napközis táborokat a Miskolci Kulturális Központ. Lesz ezen a nyáron is a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, újdonság a média műhely, és lesznek a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik is. Tamás Krisztián kommunikációs menedzsert hallják.
2: Ezek a napközis táborok hétfőtől péntekig gyakorlatilag a szülőknek munkaidőben tartanak, 8 és 16 óráig, a napközi előtt viszont tudunk biztosítani felügyeletet 7.30-tól és 7-ig. Szerintem ezek az általános információk azért fontosak, mert egyrészt a szülők nagyon sokszor nem tudják hova tenni a gyerekeket nyáron, másrészt meg a mi táborainkban mindig erre külön figyelünk, arra is, hogy egyébként háromszori étkezés van, és a részvételi díj magában foglalja a belépők árát, illetve az egyéb szakmai és anyagköltségeket. Szerintem ez is segítség a szülőknek, de akkor nézzük is, hogy milyen táborokról beszélünk. Hát egyrészt a mazsorett kezdőt, amit 2026. július 6 és 10-e között tartunk majd az Ady Endre Művelődési Házban, 7 és 10, 12 éves korosztálynak. A mazsorett az évtizedek óta Miskolc városának egy prominens képviselője bárhol. Tehát ha valaki mazsorettet hallja, akkor tudja, hogy miről van szó. Dudás Ágnes és Kóczyné Rózsa Ildikó mazsorett oktatók, és Kovács Magyaró Zsuzsa balett tanár, akik a foglalkozásvezetők. Ha itt egy pár szóban kellene ezt megfogalmazni, akkor virtuózitás, nőiesség, karakter. Ebben a táborban, mert hogy ez lányoknak szól, a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel, a mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják, és ez a műfaj nem csak a tánc tudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is, hiszen egyszerre kell figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásra, karmunkára, a bot forgatásra, és hát a térforma váltásoknál a csapat tagjaira is. A botforgatás elsajátításában bizony a világbajnok csapat lesz a gyerekek segítségére. Aztán Görömbölyön és az Ifjúsági Házban lesz táncos kedvű táborunk, tehát az időpont és a helyszín ez a kettő, amit elmondtam. Ezt is majd érdemes csekkolni. Mezei Ágnes és Garabuci Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes táncoktatói, mármint arra felmondtam, hogy érdemes utána nézni, hogy mikor van a tábor, mert hogy ez két alkalommal is lesz. A napköziben a standard és a latin táncok alapjaival, különféle koreográfiákkal ismerkedhetnek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat. A kedvcsináló tánctanulás mellett sok-sok móka és huncutság, társas és ügyességi játék, karaoke, kreatív foglalkozás és rengeteg színes program várja őket. Lesz itt táncos frizura és sminkészítés,

0: és táncruha tervezés is. A legügyesebbek a szeptemberben induló Ködmön formációs táncegyüttes csoportjaiba nyernek felvételt. Tehát az időpont és helyszín június 29 és július 3 között az Ifjúsági Házban, és július 6 és 10 között a Görömbölyi Művelődési Házban 4 és 12 éves gyerekeket várunk.
1: Izgalmas lesz, idén is lesz Mesterségem címere.
0: Jaj, de szépen rímbeszedted, ahol a foglalkozás vezetők különböző munkaterületekről meghívott szakemberek, szakoktatók. Tavaly is kint volt a média, nagyon szerette ezt a tábort, például a televízió, mert július 6 és 10 között lesz a Vasgyári Közösségi Házban megrendezve, de tavaly is így volt nyáron, hogy az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette napközi, nagyon sikeres volt, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatta, mert hogy naponta két foglalkozást ismerhettek meg a résztvevők, és ez most is így lesz. A szakmákat az adott szakterületek szakemberei, szakoktatói mutatják be, egyben lehetőséget adnak kipróbálni a gyerek rátermettségét és a már meglévő tudását. Tehát gyakorlatilag minden előadás foglalkozás interaktív és élményszerzésre épül. A gyerekek betekintést nyernek többek között a pék, a dísznövénykertész, a nyomozó, a ruhakészítő, a kozmetikus szakmák, valamint az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, továbbá az egészségügyi ágazat rejtelmeibe, illetve a Magyar Vörös Kereszt tevékenységébe is. Úgyhogy a pályaorientációs foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK és a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Vörös Kereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság együttműködésével valósul meg. És amit szerintem megint csak nem kell promózni, ez a kutya és gazdi mesés kalandtábor, mert akinek van kutyája, az ide szeretne jönni, ez tavaly is jól látszott. Ez a Vasgyári Közösségi Házban lesz július végén, július 27 és 31-e között, és Szabó Szabina kutyás terapeuta, kutya kiképző tréner, a foglalkozás vezető. Ez a mesetábor egy különleges élménytér, ahol a gyerekek a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz, és játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül elsajátítják majd azokat az alapokat, melyekkel igazi figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak. A napközi biztonságos és szeretetteljes környezetben mutatja meg a kutyákkal való helyes kommunikációt és gondoskodást, persze a hét során a mese, mozgás, az alkotás és egy különleges harmónia nap is segíti a megnyugvást és az elmélyülést, és ez nem csak tábor, hanem egy emlékezetes utazás gyerekeknek és négylábú társaiknak.
1: Az Ifjúsági Házban lesz egy vadonatúj tábor idén.
0: Igen, köszönöm ezt a kérdést, mert a média műhelyet annyira terveztük már hónapok óta. Július 13 és 17-e között lesz az Ifjúsági Házban, 10 és 14 év közötti fiatalokat várunk, és most is egy rádióban ülünk, ez a média műhely pont erről fog szólni, hogy a elektronikus médiát és gyakorlatilag mindent, ami a médiumokhoz kapcsolódik, azt egy picit próbáljuk átadni, vagy próbálják azok a szakemberek átadni a gyerekeknek, akik ebben benne vannak és dolgoznak, mert hogy a foglalkozásvezetők, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó meghívott szakemberek, hát a tábort azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa, a fotózás és a podcast, vagy a közösségi média. Kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson dolgozni, és azt is megismerik, hogy milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. Itt egyébként a modern tartalomgyártás és kulisszái mögé is betekintést nyerhetnek, megtanulhatják azt is, hogy hogy készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, és hogyan használhatják kreatívan a kamerát és a fényt, és hát azt is megnézhetik belülről, hogy milyen egy igazi stúdió. A program során csapatban dolgozunk majd, kipróbálhatják magukat riporterként, de ugyanúgy operatőrként és szerkesztőként, kinek majd mi tetszik, hiszen ebben egyébként nem tudnak belelátni. Inspirációt merítünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és beszélgetünk arról is, hogy hogyan működik a mai online média. Mindezt egy igazán jó kedvű csapatban, sok nevetéssel, igazi élményekkel, és amivel lezárnám a táborok sorát, ez a színjátszó tábor, mert Fandul Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze erre garancia, hogy szinte mindig teltházban, tényleg így van. Most is két időpont van a felső tagozatosok részére július 6-a és 10-e között, és a középiskolások részére július 20 és 24 között. Egyébként itt már korosztály 10 és 18 év. Táborban a gyerekek ugyanazt próbálhatják ki, mint tavaly is, meg az eddigi elmúlt években. Egyrészt magukat számos drámajátékba, de belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és egy színdarab létrehozásának is a részesei lehetnek. A játékok által fejlődik leginkább a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejező készségek, koncentrációja, kreatív kreativitása, együttműködési és improvizációs készség, és én mindig el szoktam mondani, hogy ez nem arra való, hogy valaki csak a világot jelentő deszkákat hódítsa majd meg, és színész legyen, hanem arra is, hogy akár felelésnél, vagy az iskolában ezt jól kamatoztassa, azokat az improvizációs játékokat, a kreatív gyakorlatokat, a jelenetkészítést, a beszédtechnikát, vagy a színdarab készítést. Tehát ez egyébként az életükhöz pozitívat ad hozzá.
1: Hogyan lehet jelentkezni ezekre a táborokra?
0: A Miskolci Kultközpont.hu weboldalon található űrlapot kitöltik a kedves szülők, és akkor bővebb információt kaphatnak egy vezetékes számon, ami megint csak fent van, és most fölösleges ezt elmondanom. Jelentkezést követően egy-két napon belül kollégánk válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújt, és visszaigazolják a sikeres regisztrációt.
1: Nyáron a vakáció idejére idén is szervez napközis táborokat a Miskolci Kulturális Központ. Lesz ezen a nyáron is a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, újdonság a média műhely, és lesznek a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik is. Tamás Krisztián kommunikációs menedzsert hallották.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Június 26-a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúságérzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Két ország, egy térség, közös jövő jeligével épül új látogatóközpont a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Cigándon, és újul meg a Királyhelmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrog köz egy egységes, vonzó és fenntartató turisztikai célponttá válhasson. A szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrog közi múzeum porta bővül új látogatóközponttal. Az épületben nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, olvasható a Bodrog közi város sajtó anyagában. A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, mely a Bodrog köz gazdag tánc hagyományait, valamint két világhírű cigándi származású művész életútját mutatja be. A projekt szlovákiai helyszínén Királyhelmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete. A cigándi látogatóközpont a Bodrog köz egyik fogadókapujaként és információs központjaként működik majd, míg a Királyhelmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat. A projekt megvalósítására Cigán csak nem 400 ezer eurót, azaz 140 millió forint Európai Uniós támogatást kap, és a fejlesztés várhatóan 2 év múlva készül el. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 éve leégett miskolctapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szántai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdő komplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Quimby zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Quimby magyar alternatív rock együttes, epikus, sanzonos hangvételű dalok, expresszív zenei világ, erőteljes előadásmód, szimbolikus szövegvilág jellemzi, melyet helyenként népi elemekkel fűszereznek.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A zenekar 1991-ben alakult Dunaújvárosban, kezdetben nemzetközi karrierről álmodtak, az első és a második albumuk angol nyelvű dalokkal jelentek meg. Az 1996-os Majom Tango című lemeztől kezdve nagyrészt magyar nyelvű dalok szerepelnek lemezeiken. 1998-ban elnyerték az év magyar albuma díjat Diligram című lemezükkel, 2002-ig még három lemezük jelent meg, majd 2003-ban a zenekar szünetre vonult.

stökösen szörfözök. És ha néha nap, csillagok hullanak, hát tudd, hogy innen fentről bizonyságul megy magokat.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A zenekar 15 éves jubileum alkalmából 2006-ban kiadta a Family Together-t, majd 2009-ben két lemezt jelentettek meg, és Ajajaj című dalukkal, mely összesen 15 hétig vezette a Maha Single Top 20-as listáját, elnyerték az év magyar daladíjat.

A következő két lemez a 2010-es Kicsi ország és a 2011-es Instant Seance a Mahasz Top 40 album listájának élén debütált, s mindkettő aranylemez minősítés szerzett. 2013. decemberében jelent meg a Queen Bee Cactus Liget című albuma, mely 2014. januárjában elérte a platina lemez státuszt. 2016-ban a Jónás jelenései albumukat adták ki.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben a Quimby zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Szinva terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinva-patak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett vasoxidot tartalmazó víz folyt a patakba. A levegő munkacsoport szerint méret alapján is adóztatni kell az autókat, mert egy nemzetközi felmérés szerint az egyre nagyobb gépjárművek miatt jelentősen csökkenhet a parkolóhelyek száma az európai nagyvárosokban, közölte a szervezet. Véleményük szerint a döntéshozóknak belföldön, tagállami és uniós szinten is egyaránt intézkedniük kell. Az EU-nak mielőbb korlátoznia kellene az autók magasságát és szélességét, a kormányoknak pedig sokkal magasabb progresszív regisztrációs adót és gépjárműadót kellene kivetnie az egyetlen